fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Cétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Utolsó előtti részéhez érkezik a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének sorozat. Május 13-án várják az érdeklődőket Somos Gyula képzőművész előadására a Városi Könyvtárba. 17 órakor kezdődik az előadás. Az ötödik rész címe a Japán Sellő. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A belépés ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Fiam Piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre.
0: Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágok elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és komoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: reklámozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Zöld Cegléd családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóbár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/szeosz/futókoröknapja oldalon lehet.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja. A műsor, amelyre én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre. Ezt már Önök döntik el, melyik a szimpatikusabb, sőt, elmondom, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglidradio, itt azért kevesebb válasz szokott jönni, minden esetre ez is egy lehetőség, elsősorban e-mailek és persze SMS-ek szoktak jönni. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, egy jól ismert téma, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Itt mindenféle dologra gondolunk, olyanokra is, amit szándékosan kóstoltak meg, nem azért, mert valami az ételbe került, hanem azért, mert mondjuk egy más kultúrában egy érdekesebb ételt fogyasztanak. Ezt megkóstolták, és nem feltétlenül volt annyira kedvük levaló. Az előző adásban ugye, amikor ezzel foglalkoztunk először, rengetegen írtak nekünk szerencsére, és jó pár bent maradt válaszunk is van, úgyhogy mindenképpen ezekkel kezdjük a műsort, és már itt is vannak sorba szedve előttem. Egy olyan blokkot csináltam, hogy az elején gondoltam, hogy tulajdonképpen akik nem írtak nevet a válasz mellé, azoknak az üzeneteit fogom beolvasni, és már itt is van az első. Egy japán kaja, erjesztett szójabab, ragacsos, nyúlós állaggal és brutál megosztó szaggal, nagyon egészséges amúgy, írta nekünk egy kedves hallgató. Elég sok ragacsos, nyúlós étel van ott Ázsia környékén, de hát igen, hogyha már a szaga rossz valaminek, a duriánnál jött ez elő az előző adásban, akkor úgy nehezebben kóstolja meg az ember, nehéz elválasztani az ízlelést és a szaglást egymástól. Egy másik hallgató azt írta, hogy szilvaleves volt az ebéd a koleszmenzán, a csajszi, aki mellettem ült, nézi, szilva mag van a levesben, kiszedte kanállal, akkor láttuk, hogy nem szilva mag volt, hanem egy óriási csótány. Na hát igen, ez hasonló az én történetemhez, amit egyébként elmeséltem az előző adásban, én pedig egy ilyen, hát boltban is megvehető ilyen meggyes pitét, ilyen sütemény jellegű péksüteményt tettem, és tulajdonképpen abban volt benne egy nem Szent János, hanem cserebogár a meggyes részben, és hát így sikerült ketté harapnom a bogarat. Nem volt egy kellemes élmény, mondjuk, hogy utána már nem is voltam éhes. Azt írja egy másik hallgató, hogy a legtöbb undorító dologról fogalmam sincs, hogy mi volt, amit kóstoltam. Egyébként azt hiszem, ez a jó módszer, hogyha valami undorítót kóstolunk, akkor ne is tanuljuk meg, hogy mi az, maximum jegyezzük meg, hogy ezt többet nem, de a nevét nem kell megtanulnunk. És még egy üzenet itt a végére, kisrác koromban megettem egy sajtkrémes rudat, csak az utolsó falatnál vettem észre, hogy tele van hangyákkal a belseje. A másik sztori, amikor a Népliget aluljáróban vettem egy szendvicset, és volt benne egy fél emberi fog. Nem az enyém. Ezt még azért odaírta a kedves hallgató. Hát igen, ezek azért ijesztő dolgok. Valószínűleg az embernek egy életre elmegy a kedve az ilyen termékektől, meg mondjuk az aluljáróban vásárlástól. Hogyha Önnek is van olyan étel, amit megkóstolt és nem volt annyira kedvére való, küldje el nekünk legalábbis a sztorit, ne az ételt, a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Az ízleléssel és azon belül is az undorító ételekkel foglalkozunk ma a Ceglét hangjában, kedves hallgatók. Föltettük már ezt a kérdést korábban, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, ezekből még maradt, úgyhogy ezekkel kezdünk, de addig is küldhetnek új válaszokat a 0635-92-95-ös SMS számra, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu címre. Jönnek a válaszok egyébként, de még mindig vannak bent maradtak, tehát ezekkel megyünk tovább. Mákfagyi, ki akartam próbálni, nem kellett volna, írja nekünk Andi. Én ettem már finom mákfagyit, de egyébként ez mind olyan szerintem, ami ízek népszerűek lesznek, vagy ilyen divatosak, vagy trendik, azoknál én mindig úgy voltam bele, hogy csak óvatosan. Gyerekkoromban jött be az édes savanyú, és nem értettem, hogy miért jó az, hogyha valami édes és savanyú egyszerre, tehát a mártásról beszélek, de nem olyan rég a sós karamellmánia, miért kéne egy karamellnek sósnak lennie, és most arra megszerettem. És hát vannak ilyenek, most a mák is nagyon divatos, italban is, ételben is megjelenik, sőt mák krémet is láttam már. Én nem vagyok egy nagy mákrajongó, de a mákfagyi az mondjuk egyébként speciál nekem ízlett. Szerintem attól is függ nagyban, hogy hol veszi az ember. Kapszulás kávéfőző faházban. Téli esítés után beindítottam, felcsatlakoztatom a tejegységet, iszom a cappuccinót, mikor veszem le a tejhabosítót, akkor láttam meg, hogy a csatlakozó részre be volt dögölve egy poloska, úgy volt összedugva, majdnem behánytam. A poloska visszatérő elem volt az első adásban is. Hát ugye sokan, mit tudom én, málnát falatoztak, persze természetesen bokorról rendesen, és hát összefogtak egy poloskát a málnával. Ilyen például, meg sok gyümölcs közé keveredett poloska, és hát igen, az a szag és ízélmény egyben az nagyon durva tud lenni, meg a pici ízelt lábakat, mikor az ember megérzi, hogyha a szájába is bekerül a poloska, szörnyű, úgyhogy nagyon adom, amit a kedves üzenetküldő írt. Csináltam egy kis tál műzlit, zappelyhes mix, azt a gyümölcsökkel felöntöttem tejjel. Már megettem a felét, mikor egy keverés után feltűnt, hogy meg volt bogarasodva. Ez akár egy kifejezés is lehetne. A mai adásunkra minden étel, ami be bogár került, az meg van bogarasodva. És mi is meg vagyunk egy kicsit. Vettem egy pulyka Gordon Bleu-t, na azt se veszek többet, volt benne egy centis toll maradék, az utolsó falatot kiköptem. Szóval ez a lehető legrosszabb, amikor például toll, vagy mikor nincs megperzselve rendesen a disznóbőr, és még a szőrszálak látszanak rajta, vagy ilyesmi, és valaki boldogan eszi, én meg egyszerűen kifordulnék a világból, meg a gyomrom is kifordulna onnan, ahol van. Minden esetre ezektől én nagyon rosszul vagyok, úgyhogy igen, toll maradék. Jó, hát akkor ez tanulság. Mi egyszer még óviban ettünk be valami kék bogyókból, anyám mondása szerint volt ott minden, sőt, az óvónő, aki még él, ahányszor találkozunk, mindig reszketve beszél róla, így 40 év után is. De akkor tehát ti is rosszul lettetek ezektől a bogyóktól. Lehet, hogy mikor ettétek nem tűnt föl, de annak lehet, hogy valami rossz hatása volt, úgyhogy óvatosan kell, meg hát arra is figyelni kell azért óvik környékén, hogy ilyen bogyókat ne érhessen el a gyerek, de valószínűleg ebből tanultak. Hát, ahogy látszik, egy életre megjegyezte az óvónő is. Nézzünk még egy utolsót, bár nem ettem, hanem ittam, de egy buliban kellemesen szürcsöltem az energiaitalom. Aztán nagy beszélgetések közben valószínűleg félre nyúltam, és nem abból ittam, hanem a mellette lévőből, amiben néhány cigicsik volt. Az az íz a mai napig kísért, írja nekünk Dominik, és ezt elhiszem, nekem nagy félelmem volt mindig ez, hogy egyszer eltéveztem azt, hogy melyik a csikkes, és véletlenül beleiszok, szerencsére nem történt meg, de láttam olyat, aki igen, hát nem volt boldog. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635-92-95-ös.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

A poloskás menzás teja életre szóló élmény, írja nekünk Anikó, és hát igaza van. Nem véletlenül küldte ezt nekünk, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, másodszorra foglalkozunk ezzel a témával. Már új üzenetek is vannak, ezekből is érkezik mindjárt néhány, de még bent maradtak is, hiszen az előző adásból megmaradt üzenetekkel kezdtünk. Ezekkel folytatjuk, de ön is elküldeni, ezt megteheti a 0635 92 92-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Kínai halleves, pedig szeretem a halat, de ez, és három pont a végén, ezt Orsi küldte nekünk, nem kóstoltam még, és lehet, hogy nem is fogom, köszönöm szépen a tanácsot. Chipsben volt egy megsütött fülbemászó, sajnos későn vettem észre. Van még egy chipses történetünk, beleesett egy töltet, egy cigi töltet, csak nem mondom a márkát, a chipses zacskóba, csak akkor vettem észre, mikor már szétrágtam. Ez Dominik küldte nekünk. Hát ez kellemetlen, ez kellemetlen. Az első is, a megsütött fülbemászó is nekem nagyon kellemetlen. Minden esetre csak óvatosan a chipsekkel. És egyébként igen, megvan az esély, hogy belekerülhet, ráírják, hogy mogyorót, esetleg mókuskát, ilyesmit tartalmazhat, de azért egy fülbemászóra kiszámít. Az meg más, mikor tejtett bele a dolgokat. Én Kínában ettem mindent. Bambuszpatkányt, sem, hernyó, skorpió, büdös tofu, durián, az utóbbi kettőt amúgy kifejezetten szerettem is. Igen, ezt mondtuk az elején, hogyha az ízélményt a szaglástól el lehet különíteni, akkor a tofuval sincs baj, még ha büdös is, vagy a pápusztai sajttal, de ilyen a durián főleg, ami hát úgy védekezik a környezetében lévő állatoktól, hogy büdös, ezért hát, ha nem eszik meg, de vagyunk mi emberek, akik úgy döntöttek, hogy bármilyen büdös is, akkor is megesszük, és így felfedeztük, hogy a durián egyébként finom, hogyha a szagélménytől el tudunk vonatkoztatni. Egy névtelen üzenetben csak annyi, hogy gyerekkoromban bogarat ettem a kertben, elég sokszor. Hát akkor még valószínűleg nem undorodtál tőle, de ez szerintem az évek alatt megváltozhatott már, hogyha elküldted nekünk ezt az üzenetet, mert azért a bogárevés szerintem ma már legalábbis nem a hobbid. Citromnádas csilis, sült csótány, szép nagy, előtte beetették ropogósra sütött szöcskével, tücsökkel, na ez szaftos volt, írja nekünk Nóri. Hát egészségedre, én most nem vagyok éhes. Köszönöm. Egyszer ittam kakaót ilyen Nesquik porból, nem annyira figyeltem oda, mikor csináltam, és mikor ittam, elkezdtem benne darabkákat érezni. Egy idő után elmentem leszűrni, hogy mi az Isten lehet ez. Tele volt lisztkukaccal, picikkel és nagyokkal is, utána szerintem évekig nem ittam kakaót. Igen, és az olyan rossz pedig nem a kakaó hibás, hanem valószínűleg mi néztük be ezt a dolgot, jobban is figyelhettünk volna, vagy ilyesmi, és akkor megmaradna ez az élmény. Bár lehet, hogy akkor sem ittál volna, ha nem iszol bele, csak meglátod őket, ki tudja. Kedves hallgatók, hogyha önnek is van ilyen, hát mondjuk úgy undi élménye, étellel vagy itallal kapcsolatban, azt elküldheti nekünk a 0635 92 92-ös SMS számra, esetleg e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra. Köszönjük! Cegléd Rádió!

Kedves hallgatók, folytatjuk adásunkat, amelyben undorító ételekről beszélgetünk, már hogy annak a kérdésnek a kapcsán, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Nem feltétlen azokra gondolunk, amikor valamit összefogtak valamivel, vagy belepottyant a kajába valami, hanem kulturális érdekességekre is, mint a rántott angolna. Ezt egyébként Márk írta nekünk, ennyi szerepel csak az üzenetben. Igen, nem ettem még rántott angolnát, és ezek szerint neked sem volt a kedvenced. Egy másik üzenet, általános és is barátnőmmel, és a szüleivel nyaraltam Horvátba, az anyja Holt komolyan gondolta, hogy ketchupos tésztát főzött, és azt kellett enni a tengerparton. Én azt a 10 éves fejemmel nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Anyám mindig tudott főzni szerencsére. Egyébként én is hallottam már olyan családokról, akiknél bevett szokás a ketchupos tészta. Tulajdonképpen egy ilyen low budget bolonyai, vagy nem is tudom, arábiát a tészta, és hát nem a kedvencem, megmondom őszintén, de ezek szerint van ilyen, és valakinek szerencsés, hogyha ez volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett, azért köszönjük az üzenetet. Tatár beefsteak, ezt írja nekem valaki, nem derült ki, hogy úr vagy hölgy, vagy hogy miért pont ezt írta, én nagyon szeretem, hogyha van lehetőség, akkor mindig eszek belőle, de azt megértem, hogy a nyers marha hús az nem feltétlenül jó mindenkinek, de szerintem nagyon jó kaja. Brazíliában armadillót, a kisfaluban ez nagy megtiszteltetésnek számít, ha a vendég ilyet kap. Lehetett kapni a boltban, mint a kopasztott csirkét. Ennek utána kell nézni, hogy mi is. Márpedig nekem van brazil ismerősöm, majd meg fogom kérdezni tőle, hogy mi ez pontosan, és hogyha ő magyarázza, az biztos autentikusabb lesz egy kicsivel, mint hogyha utána keresek, de azt is meg fogom tenni azért. Gyerekkoromban anyukám minden reggel főzött le teát. Azt vittük suliba öcsémmel, kis flakonban. Egyszer pont esi előtt kortyoltam egy nagyot, éreztem, valami darabok vannak benne, gondoltam biztos gyümölcs darabka, vagy mit tudom én. Elkezdtem kicsit rágcsálgatni, de olyan hihetetlenül borzalmas volt, hogy egyből kiköptem. Akkor láttam, hogy néhány légy úszkál benne, egy ideig nem is mertem teát inni. Hát igen, ezek a kellemetlen élmények egy életre el tudják venni az ember kedvét attól a valamitől. Engem egyszer egy ismerősöm kínált meg teával, és nem tudom mióta lehetett ott, de már penészes volt a tea teteje. És ahogy láttam, hogy így is ki akarná önteni, hát lehet, hogy nem vette észre, volt egy ilyen fedő a kancsom. Mondtam, hogy nem is vagyok szomjas, inkább majd később iszok valamit. Úgyhogy nem, hát az is rossz lett volna egy penészes teát megkóstolni. Két sztorit ír nekünk a következő hallgató. Egy, azt hiszem, hogy avas csoki lehetett, kb. 15 éves volt, és olyan picikét, nem nagyon túlpörkölt, földi mogyorós csokis íze volt, pedig nem is volt benne mogyoró. Ez kellemetlen. És a második húsos keksz, a dobozra az is rá volt írva, hogy emberi fogyasztása nem alkalmas, meg hogy kutya eledel, de azért fogyott belőle, írja nekünk Máté. Én csak azt tudom mondani, hogy egészségetekre, és aki még bírja, azt tartson velük a második órában is, folytatjuk majd ugyanezt a témát, ugyanis a következő órában is visszatér a Ceglét hangja, és a hírek, valamint a zenék után újra itt vagyunk. Ceglét

0: trendek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágok elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-jétől várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és komoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben ugyanaz a téma, ami már egyébként is ismerős lehet. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 925 925-ös, ez egy SMS szám, vagy van ez e-mail címünk is, a kívánság@ceglirádió.hu. Itt is megírhatják nekünk azokat az ételeket, amit vagy nem akartok megkóstolni, vagy nagyon is kíváncsiak voltak, de kár volt, hogy megtették. Bármi ilyen sztori jöhet, és még mindig vannak üzeneteink a legelső adásból, meg rengeteg új, úgyhogy most egy újjal megyünk tovább. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy valaki hozott sült lisztkukacot, leginkább olyan állaga volt, mintha a pisztácia belseje lenne, puha héjat etted volna, csak talán még ropogósabb, nem is volt annyira rossz, de igazából jó se, küldte nekünk Viktória. Egy másik hallgató azt írja, hogy bármilyen halhüllő, egyéb csúszomászó kétéltű, mondjuk én csak a halat kóstoltam kétszer, mindkétszer kihánytam 5 percen belül, a többi meg nekem egy kutya, ezt Nati küldte. Hát igen, hogyha már a haltól is rosszul vagy, akkor azt hiszem, hogy tényleg ne kóstolj hüllőt és csúszomászót, nem lesz a te világod semmiképpen. És igen, mondjuk apukám is olyan, aki így a halat sem igazán eszi meg. Valamiért embereknek vagy embertípusoknak ez nem jön át. Engem kifejezetten érdekelne, hogy a halban mi az, ami nem ízlik, vagy kifejezetten undorító. Nincs erős szaga, sem pikáns íze, talán az lehet idegen, hogy réteges a húsa. Én imádom, bármikor meg tudnám enni, persze minden, nem minden formában, nem is igazán ismerek olyat, hogy valaki ne szeretné. Mindig meglepő, ha olyat olvasok, vagy hallok, hogy valakinek ennyire nem jön be. Hát ez azért érdekes, mert nem csak apukám, a párom is ilyen. És igen, korábban már volt szó a halról, valószínűleg erre reagált a kedves hallgató. Nem tudom, hogy miért nem jön be az embereknek, de igen, amúgy szerintem van szaga, sőt, főleg, hogyha a folyami halakkal találkozik először az ember, annak igencsak erős szaga van, még olyankor is, amikor még csak kifogtad a vízből, és szerintem feldolgozás után is érezni a szagát, úgyhogy nem mondanám, hogy nincs, minden esetre most nem erről van szó, hanem az undi ételekről, úgyhogy megyünk is tovább egy másik üzenettel. Téli szalámival töltött palacsinta, saját ötlet volt, hamar megbántam. Egyébként nem hangzik rosszul, hogyha valaki ismeri Tóth Barbit, már hogy így nem csak a rádióból, hanem személyesen is, akkor tudjuk, hogy ő a palacsintát nem feltétlen csak édesen eszi. Téli szalámeset nem hiszem, hogy csinált volna, de sajtos tejfölöset rendszeresen szokott, és tényleg tök finom. Egyébként csak kicsit át kell állítani az ember agyát. A jutóró egy szelet parizerbe keverve, majd jóféle akácmézbe mártogatva, isteni finom, írja nekünk a kedves hallgató, szerintem ez irónia lesz. Minden esetre azért köszönjük. Gomba. Tudom, hogy izgalmasabbat vártatok, de nem szoktam poloskát enni, ellenben a gomba undorító. Nagyon szépen köszönjük ezt a véleményt is. Én szeretem a gombát is, de van például a szalonnát meg nem. Úgyhogy nekem bárki adhat szalonnát, én azt nem fogom elfogadni, vagy nem fogom szeretni, és sokan mondhatják azt, hogy én vagyok a fura, de nekem akkor is undorító a szalonna állaga, még talán a császár szalonnát úgy, hogy meg tudom enni, vagy a békönt, de semmi mást, sajnos. Ez van, a szüleim sem értik, de így alakult. Kedves hallgatók, undorító ételeket várunk a folytatásban is, ha volt valami undorító, amit ettek, kóstoltak, bárhol a világon, küldjék el nekünk, nem az ételt, hanem az üzenetet 0635 925 925-ös.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ezzel foglalkozik a mai Ceglit hangja is. Azért mondom, hogy ismereti korábbi adásban már foglalkoztunk ezzel a témával, de most már csak új üzeneteink vannak, és hát elég szép számmal érkeznek szerencsére. Az is elképzelhető, hogy ha nem is egy harmadik adást, de még valamikor egy folytatást majd valamilyen szempontból kaphat ez a téma, mert elég népszerűnek tűnik. Kisgyerekként mamáiknál megkóstoltam a disznónak szánt ízesített, talán epres tápot, úgy emlékszem finom volt, ez Kristóf küldte nekünk, egészségedre, az előző adásban meg sokan kóstoltak cica és kutya tápokat, ott is azt mondom, hogy egészségükre. Gyerekként kukacos cseresznye, felnőttként sült kukacos hekk és fáradt olajízű kebab. Fincsi Robert üzenetét olvastam fel. Valami fura kajdlót a beleivel együtt egy kínai vacsorán ropogott a homok a fogam alatt. Na igen, az a rossz, amikor megkóstolok, mondjuk én kaviárt ettem már, de nem vagyok egy nagy rajongója, valamiért például a sushit, azzal úgy vagyok, hogy néha tökre megkívánom, és akkor jól esik, de valamikor meg egyáltalán nem. Minden esetre, amikor nem tudom, hogy milyen ízre kell számítanom, és lehet, hogy azért, mert éppen egy kis homok van benne, ropog valami a fogam alatt, nekem az élményt el tudja rontani. Mindegy, milyen az íze, hogyha van olyan dolog, ami a számban nem működik jól, nem úgy reagál, nem tudom úgy rágni, akkor sajnos az onnantól nekem veszett fejsze. Friderikusz bogárevős epizód után haverommal 12-13 évesek lehettük, végigkóstoltuk az étlapot a határban. Szöcske, sáska, cserebogár. Miből lesz a cserebogár? Vagy hát miből nem lesz, hogyha ti föleszitek őket? Nem emlékszem erre az adásra, de azt viszont tudom, hogy többen emlegették már ezt, és a környezetemben is, tehát valamiért nagyon mély nyomot hagyott ez az adás sokakban, és ezért hát valószínűleg ők nem így ették meg, hogy kimentünk a határba, és akkor ott eszegettük ezeket, azért valamilyen szinten hőkezelik meg, elkészítik, nem? Mindegy, nem tudom. Egy éjszaka folyamán felkeltem, hogy rohadt szomjas vagyok, benyúltam a matracom alá a kulacsomért, ittam és visszaludtam. Másnap mentem edzésre, és valami bevillant, hogy a hetek óta elveszett kulacsot, mintha láttam volna valahol az ágynál. Amikor kimentem a konyhába, láttam, hogy valami nem oké, öntöttem volna bele a friss vizet, és konkrétan fekete penész darabos löty jött ki belőle. 20 percig öklendeztem utána, írja nekünk Emese. Na igen, hát ez még tud olyan lenni, mint amikor a nyári szünet elején bent marad a szendvics a táskában, és szeptemberben kivesszük belőle. Na, az tud még hasonló lenni, de igen, velem is megtörtént már, hogy kicsit túl sokáig maradt egy víz, és azt hiszem, az átlátszó is volt a kulacs, és szépen látszott, hogy megvan már algásodva így az egész. Úgyhogy igen, hát ezek kellemetlen dolgok, vagy a penész is ilyen. Főleg, hogyha üdítő, vagy ilyesmi is volt benne, amiben van cukor, na, az kellemetlen tud lenni. Citromos fagyi. Egyszer ettem életemben, de többet biztos soha nem fogok. Na azért, hogyha valamire nem számítottam ebben az adásban, az a citromos fagyi, de azért nagyon köszönjük Hangának, hogy elküldte. Én minden esetre szeretem a citromos fagyit, szerintem nagyon sokan szeretik. Anyukám, ha fagyit vesz, szinte biztos, hogy citromosat fog venni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy valakinek ennyire nem ízlik, de teljesen meg tudom érteni, mert miért is kéne, hogy ízleljen, ízlődjön, hogy finom legyen bárkinek ugyanaz, ami másnak finom, úgyhogy az undorító ételekkel megyünk tovább néhány zene után, tartsanak velünk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az ESZI a rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk, bár egy kicsit más választ adott a kedves hallgató, Peti küldte a következőt. Szerencsére pont nem kóstoltam meg. Viszont éppen sötétedett, és bementem a szobámba, majd pedig leültem. Csak úgy néztem magam elé a sötétben, később pedig éreztem, hogy van valami kemény a takaróban. Mondom, biztosan amerikai keksz, a tesóm ott hagyta, véletlenül. Elkezdtem fogdosni és megszagoltam, nem érzek semmit. Majd pedig arra gondoltam, megkóstolom, de akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy inkább fel kéne kapcsolni a lámpát. Hát, jól is tettem, mert a macska kőkemény kakiát csócsáltam volna meg. Péter, köszönjük az élmény beszámolót, és köszönjük, hogy nem kóstoltad meg végül. Többet észre, mint erővel. Nem tudom, hogy ez ide illik, de most inkább próbál másra gondolni, úgyhogy hát ez van. Kb. Az összes édesvízi hal és a tepertő, ja, meg ettem fiskéket, is undorító volt. A fiskék az akkor halból készült süti lehet, vagy ilyen torta. Édesvízi hal és tepertőd, most a hal tepertőre gondolsz egyébként, vagy a bármilyen tepertő, csak azért, mert annyira halas témájú az üzenetet, hogy lehet, hogy csak a hal tepertőt nem szereted, és a simát meg igen, mindegy. Nem tudom mi az, de így írja a kedves hallgató, hogy tokiyaki. Mindenképpen meg akartam kóstolni Oszakában, de nem számítottam arra, hogy ennyire szar lesz. Bár lehet, hogy nem a legjobb helyen sikerült venni, de nagyon szenvedtem utána, 100 napos tojás, igen, pontosan olyan rossz ötlet, mint amilyennek nyugati szemmel tűnik. Nagyon jó megfogalmazás, na talán azt én is kihagynám a 100 napos tojást, de és valamiért mégis imádják. Sjurstrømming, norvég erjesztett hal, aki nem ismeri, talál rengeteg videót róla, konkrét vegyi biológiai fegyver, már a szaga is az, de az ízlese sokkal jobb, szerintem biztos vallattak vele terroristákat Guantánamo-ban, írja a kedves hallgató, hát nem tudom, mi lehet a története, de ha létezik, akkor valószínűleg valaki valamiért mégiscsak szereti. Egyszer emlékszem, én nem tudtam még mi az a ruszli, de egyszer venni kellett nagyapámnak, és a boltban én egyszer nem találtam sehol, megkérdeztem, hogy van-e ruszli, mondták, hogy van, odaadták a kezembe, és láttam, hogy ezek a halacskák benne az üvegbe így néznek fölfelé, és citromos lében ott áznak, és fú, nagyon rossz érzés volt, hogy ilyet valaki önként meg akar enni, ráadásul ő pont az én nagyapám. Minden esetre megvettük neki, és nagyon örült. Hát most próbálom úgy kimondani, ahogy a kedves hallgató X-en leírta, de nagyon nehéz lesz. Tyúkszart. A baromfi udvaron felszeregettem és megnyalogattam. Ez rengeteg gyermek eredett története. Nekem ugyan nem, de volt olyan párom, aki gyerekkorában boldogan falta az ilyesmit, aztán persze rászóltak, hogy nem szabad. Azt mondják, hogy a mi gyerekkorunk, akik még mindent összeettünk, meg koszosak voltunk, meg minden, az immunrendszerünket nagyon megerősítette. Aztán, hogy tényleg így van-e, azt nem tudom, de van egy ilyen mondás. Homokot. Imádtam, hogy ropog a fogam alatt, írja nekünk Szabolcs. Hát én nem imádom. Én, hogyha valami olyan van a számban, ami nem jó, akkor egyből rosszul tudok lenni. A kis unokaöcsém, Viktorka, öcsémnek a fia, ő csinálja azt, hogy ha új íz vagy új állag kerül a szájába, most 2 éves, akkor így, ami egyből vagy kikapja a kezével, vagy egyből kiköpi maga elé, és kérdezi, hogy ez mi, hogy hát ne, csak úgy nem veredjük át, hogy bármit a szájába juttatunk, úgyhogy okos a gyerek, de nagyon sok mindent utána már második kóstolásra megszeret. Viszont homokot nem teszünk a szájába, és önök se tegyenek, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk akkor is.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangja hamarosan véget ér, a témánk nem volt más, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és menjenek tovább az üzenetek. Gyerekkoromban éjszaka kimentem meginni a szörpöt, amit már előzőleg kitöltöttem, de nem kapcsoltam fel a villanyt, és éreztem, hogy ilyen fura íze van, meg mintha valami kis darabok lennének benne, hát nem belefulladtak a hangyák. Ez rossz, Laci üzenetét kaptuk meg. Igen, kikészítetted, felkészült voltál, csak arra nem, hogy a hangyák is megérzik, és belemásztak, aztán meg ott maradtak. És igen, eléggé el tudja rontani a hangya íz a málna szörpöt. Avabi, valami kajdló vagy csiga élve grillezve, szerencsétlen még forgolódik, ahogy fő a páncéljában. Az éneket nagyon nem szeretem, és nem is tudom, hogy miért akarnak emberek ilyet megenni. Jó, azt tudom, ugye, ha belegondolunk abba, hogy miért így dolgozzuk fel a sertést disznóvágáskor, igazából az éhség meg a hiány miatt mindig minden részét meg kellett tanulni, megsütni a disznónak, és ez tulajdonképpen a magyar szerintem tökéletesen kísérletezte, hogy milyen részéből mit lehet csinálni, és tök finom ételek lettek belőle. Szóval igen, van az az éhínség, amikor kénytelenek vagyunk mindent megenni, de ez nekem akkor sem fér bele, mikor egy élő állatot, vagy mikor mi választhatjuk ki azt a homárt, amit kiemelnek ott a szemünk láttára. Kinek jó az, hogy az a szegény homár ott aztán, na mindegy, én nem szeretem az ilyesmit, de sokan mégis, sajnos. Mongol barátnőm járt otthon és hozott kumiszt, ami már édességnek volt elkészítve, drazsészerű volt és borzalmas, Kínában többször akart meggyőzni, hogy az ottani partner, hogy egyek mindenféle kövér kukacot, mert nagyon élvezték, hogy szó szerint zöldre vált a fejem. Egyébként ez vicces szerintem. Tengeri sün. Tudni kell, ha egy ázsiai annyit mond egy kajára, hogy egészséges, az az egyik legundorítóbb dolog lesz, amit valaha eszel, mivel semmi jót, de tényleg semmi jót nem tud róla mondani, az egészségesben is kételkedek. Egyébként ezt Anett küldte nekünk, és végig is valahol értem. Nem tudom, hogy néhány dolgot miért fogyasztanak, de tulajdonképpen ezért készült el a műsor, hogy ilyen dolgokat olvassunk, és most végül is örülnöm kéne, hogy ennyi jó üzenetet kaptunk. Minden esetre menjünk még tovább. Vettem egy iced tea-t, amiben egy nagy karika penész volt. Miután megittam az egészet és belenéztem az üres üvegbe, esett le, hogy van benne valami szokatlan. Amúgy nem is vettem volna észre. Jászmin küldte ezt nekünk, és végül egy rövid üzenet Zoltántól. Fermentált cápahús Izlandom. Hú. Hát akkor azt hiszem, hogy fejezzük be a mai adást, kedves hallgatók. Hogyha még van üzenet, vagy elküldték, vagy valamit, de nem került be az adásba, akkor ne lepődjenek meg, majd még egy olyan adást csinálunk ezzel kapcsolatban, amikor ilyen megmaradt kérdések óráját tartunk, és ott mindenki sorra kerül, de egy biztos, hogy ez nem a holnapi napon lesz, úgyhogy holnap mindenképpen valamivel más adással készülünk, és tartsanak akkor is a Ceglét hangjával, Vörös Nándi pedig megköszöni megtisztelő figyelmüket. Jövök holnap is egy másik témával, de önök is tartsanak velünk, és maradjanak a Cegléd Rádióval. Viszont hallásra.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió. Nem akarok

0: Energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este hatig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak, a jó reggelt Cegléd, itt a 92-től. Köszönjük 60 percet a Golden Age című közös ismerőssel indítom, maradjanak velem még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd rádióban.
3: Hivatalba lépett a Tisza kormány, jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer a hantavírus ellen. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. Magyar Péter kormány főbeszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópuszta szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezés előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. A szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak.
2: Az időjárásról.
3: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok. Itt a Jó Reggel Ceglédben, azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, na és persze a megszokott reggeli rovatokkal is, mindenképpen füleljenek rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléd a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Most folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdett ver a nyugati és az észak-nyugati tájak kivételével, sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és észak-nyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzugos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló slágerekkel a jó reggel Ceglédet. Előtte azonban most, rögtön, de azonnal jönnek a legfrissebb információk.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Hivatalba lépett a Tisza kormány, jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer a hantavírus ellen, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. Magyar Péter kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezés előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. A szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak.
1: Az időjárásról.
2: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Csillagos ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk a ceglédiek kedvenceivel a Jó reggelt Ceglédet, és itt a reggeli műszakban hamarosan pedig programokat is ajánlok. Hallgassanak rám!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: Jason!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtól széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és

0: Hertz és Purple Disco Machine közösét játszom a hírek után azonnal, a címe Wonderful Life. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
9: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466 30-34. Bautransépítőanyag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
10: Hivatalba lépett a Tisza kormány, országos roadpoll ellenőrzést tartott a rendőrség múlt héten, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési jogiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárca vezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxus építkezései, beruházásai miatt, miközben gyakran az egészségügyi és szociális intézmények épületei és a közszolgáltatások színvonala romlott. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókusz. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült.
3: Az időjárásról.
10: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hónapot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átjutatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig a lapszemlével. Továbbra is tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hát fantasztikus híreim vannak, illetve hát az oldalnak. Így fogalmaz a portál. Igaz, hogy a Farm VIP gazdája egy ideje már nem foglalkozik nagyüzemi állattartással, de az otthonához közeli tanyán még bőven akadnak birkák. Gáspár Zsolti ugyanis világéletében rajongott ezekért a félre ismert lényekért, ráadásul akad mindközül egy, aki különösen a szívéhez nőtt. Gáspár Zsolt sok évvel ezelőtt említette meg először, hogy az ezernyi birka közt akad egy, aki nevet és ezzel élethosszig tartó kegyelmet is kapott tőle. Ő volt Béci, akivel Zsolti gazda egy igazán különleges és bensőséges kapcsolatot alakított ki, hát gondolom vele megértette magát, gyakorlatilag a születése pillanata óta, bocs. A cukikos mindenhová követte gazdáját, aki időnként még a házba is beengedte a kezes és jámbor jószágot. Béci persze ideje nagy részét a tanyán társai közt töltötte, de 12 éven át ő volt az első, aki bégetve szaladt Gáspár Zsolt elé, ha meglátta közeledni az autóját. Gondolom megkérdezte rám, hogy bejöhetek? Béci, megmondta, hogy be. Béci 2020-ban 12 éves korában távozott az égi

0: betölthetetlennek tűnő űrt hagyva ezzel gazdája szívében. A szomorkodás végül nem tartott sokáig, hiszen Béci utolsó szerelmi viszonyával nem sokkal élete utolsó napja előtt megszületett Béci 2.0 atyavilág, aki csak úgy, mint a nagy elődje, barátságba keveredett Gáspár Zsoltival. Nos, éppen ez az állat okoz néhány nehéz napot és éjszakát a TV2 sztárjának, így kell apostrofálni Zsolti gazdát, miután elkóborolt. Az új Béci idén lesz 6 éves, és éppen olyan kedves és hűséges lett, mint amilyen a faterja volt. Tény, hogy az utóbbi időben kevesebb időm volt arra, hogy az állatokkal foglalkozzak, így bevallom, vele is régen beszéltem. Talán éppen ez lehetett az oka annak, hogy elkóborolt, kezdte a lapnak Gáspár Zsolti. És nincs vége a történetnek. A Fan VIP házigazdája ezután részletesen elmesélte, milyen kereső akciót indított, és végül hogyan került haza Béci 2.0. Néhány napja hosszú idő után kiszaladtam a tanyára, azonnal feltűnt, hogy Béci nem les a karámból, de a legelőn sem láttam. Szokatlan volt, hiszen amióta csak én folyton a lábam alatt szaladgált, ha meglátogattam. Kérdeztem is a srácokat, hogy merre van, de senki sem tudta, hogyan, az sem, hogy mikor is látták őt utoljára. Kezdett bele a nem mindennapi történetbe Gáspár Zsolti, aki azonnal tudta, hogy valami baj történhetett kedvenc birkájával. Körbejártam az egyébként nem kicsi területet, hátha csak beszorult valahová, és segítségre szorult, de nem találtam sehol, és a szólongatásra sem érkezett a jól ismert végetés. Ezután nyakamba vettem a környéket, és jártam a határt egész délután és este, de Béci nem került elő, annyira megijedtem, hogy aznap és az azt követő este is a tanyán aludtam, de hiába. Ez biztos, hogy így hangzott el Zsolti szájából? Kétlem. Végül harmadnap kaptam egy telefont, hogy a kisbarátom két faluval arrébb kóborol. Azonnal autóba ültem és érte mentem. A Csibész udvarolni ment, szóval hamarosan érkezhet az utód, persze fogalmam sincs, hogy kit választhatott, így csak a tudat lesz meg, hogy a vérvonal nem szakad meg, tette hozzá Gáspár Zsolti. Na hát ez volt az egyik fantasztikus hír, és még nincs vége.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha laminált padló, akkor Diego. Ha függöny, akkor Diego. Ha PVC padló, akkor Diego. Ha szőnyeg, akkor is Diego. Cegléd, Várkonyi István utca 37. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldallal. Alig néhány hónappal a romantikus tévés lánykérés után Aurelio elárulta, idén már biztosan nem vezeti oltár elé a gyermeke édesanyját. A való világ egykori győztese inkább jövőre halasztaná a nagy napot, hogy a kedvesével semmit ne kelljen elkapkodniuk. Azt is kijelentette, hogy a ceremónia minden részletét az oroszlánra, vagyis menyasszonyára bízta. Aurelio az év elején nagy lépésre szánta el magát, megkérte a kislány édesanyja Niki kezét, az egykori való világ győztes a saját televíziós műsorában tette fel a nagy kérdést a kedvesének, ami nem csak a párját, hanem az egész családot meglepetésként érte. Aurelio gondosan megtervezte a lánykérést, és Niki édesanyján, valamint egy szerkesztőn kívül senki sem tudott arról, mire készül. Aurelio szerelme igent mondott, és bár nagy izgalommal vágtak bele az esküvő előkészületeibe, a nagynap időpontját még nem tűzték ki. A korábbi valóságshow-sztár, ha ez a megnevezés, de szimpatikus, azt mondja, nem szeretnék elsietni a dolgokat, ezért elképzelhető, hogy ebben az évben már nem kerül sor a ceremóniára. Nagyon jól vagyunk, de az esküvő egyelőre csak gondolatban van. Igazából ennek az az oka, hogy nem akarjuk elkapkodni, biztos, hogy lesz, emiatt nem aggódom, de egyelőre nem látjuk mikor. Valószínűleg idén már nem jön össze, de bízunk benne, hogy jövőre igen, árult el a Bosnak Aurelio. Az édesapa teljes mértékben a menyasszonyára bízza az esküvő megszervezését, szerinte ugyanis ő sokkal jobban érte ez. Ebben mindig az oroszlán dönt. Nekem kevesebb beleszólásom van. Igazából minden férfi tudja szerintem, hogy ez a nők sokkal jobban értenek, és sokkal ügyesebben is csinálják, de ez így is van rendjén. Szerintem ez a nők dolga. Ők találják ki a dekorációt, beszélik le az olyan részleteket, mint a torta, virágruha, és minden egyéb. Ez én hozzá sem tudnék fogni. Nekem csak az számít, hogy neki jó legyen, nekem igazából mindegy. Felőlem lehet nagy esküvő vagy kicsit, de az biztos, idén már nem fogunk rá sort keríteni, de reménykedem benne, hogy jövőre összejön, tette hozzá Aurelio. Na hát vele is foglalkozik a portál, a blik.hu, ugye korábban a borsolnány.hu pécivel, a birkával foglalkozott, a Blik Aurelioval. Na, mi meg a zenékkel, ezeket játsszuk a folytatásban.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Reklámokkal folytatjuk, majd a friss infókkal, utána meg a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Hivatalba lépett a Tisza kormány, országos rótpoll ellenőrzést tartott a rendőrség múlt héten. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárca vezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxusépítkezései beruházásai miatt, miközben gyakran az egészségügyi és szociális intézmények épületei és a közszolgáltatások színvonala romlott. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókusz. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rótpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült.
2: Az időjárásról.
6: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. 18 óráig Süveges András. Folytatjuk a Jó reggelt Szeglédet a dalokkal, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Szegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
3: Jó reggelt!

Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzúgos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Jó reggelt!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy minden indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom Elok és James Arthur közösét, a címe Work With My Love. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisállat Eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Kerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Hivatalba lépett a Tisza kormány, Budapest kész együttműködni az új kormánnyal. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. A Nyitott Székház nevű rendezvényre számos interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és a különleges első segélynyújtó flipper is látható lesz. A részletes programokról a Magyar Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni.
3: Az időjárásról.
7: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban melegszik majd az idő, hétvégén ismét záporok, zivatarok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtó zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Csondrás.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, mit üzenek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt Cegléd!

Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön. Vissza a helyes ösvényre, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, már erős lehet benned az érzés, hogy tenned kellene valamit a környezetedért, vagy a környezetedben élőkért. Találd ki át, hogy mely terület az, ahol a leghasznosabb lehetsz, és vágj bele. Erőfeszítéseid nem maradnak észrevétlenek, másokra is hatással leszek, így megtöbbszöröződik az energia, amelyet most beteszel ebbe. Ne feledd, egy napon mindezt sokszorosan adja vissza neked az univerzum. Bika, ma meglepetésként érhet, hogy valaki a környezetedben segítségre szorul, hiszen talán róla mindig az a kép alakult ki benned, hogy erős és magabiztos. Lennek hát te is őt azzal, hogy felajánlod a segítségedet, igyekezz találni egy olyan területed, ahol mindez meg is valósulhat. Ki tudja, talán a viszonyatok eztán egy új szintre kerül. Ikrek, ma talán számodra is megmagyarázhatatlan módon érdeklődéssel fordulhatsz a múlt emlékei felé, és úgy érzed, a jelenlegi életedben onnan nyerhetsz egy fontos kapaszkodót. Talán igaz is ez. Van is valaki, aki segít emlékezni, aki vezetne ezen az úton. Keresd hát fel és kér segítséget, keresd elő a saját múltbéli emlékeidet is. Fontos lehet. Rák, ma különösen erős kapcsot érezhetsz valakivel a szeretteid közül, és ez arra inspirálhat, hogy a korábbinál is erősebben nyílj meg előtte. Ha van olyan téma, amelyet eddig féltél felhozni, most talán itt az ideje. Igyekezz meghitt hangulatot teremteni, és rajta!

0: aggódj a következmények miatt. Valószínűleg ő is pont ugyanezen gondolkodik épp. Oroszlán, az életben vannak olyan helyzetek, melyeket muszáj megünnepelni, még akkor is, ha egyébként nem vagy olyan kedvedben. Szakíts rá időt, hogy egy kicsit kiszakadja mindennapokból. Szervez ünnepséget, lazíts, igyekezz megadni a módját, mindenki hálás lesz a környezetedben, ha egy kicsit segítesz elfelejteni nekik a napi gondokat. Szűz, mostanában talán juggal érzed, hogy kezdenek összerendeződni körülötted a dolgok, és helyükre pattannak az életed apró puzzle darabkái. Ami egykor problémát jelentett, az most maga a megoldás, és az utadon keletkezett akadályok is, mintha apróbbak lennének. Nem csoda, ez hidd el, te lettél más, a hozzáállásod változott meg, ettől simult ki minden körülötted. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol. Köszönöm!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től. Mérleg, ma különösen intuitív lehetsz, és szinte megérzed, kitalálod a körülötted lévő gondolatait. Ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy a kedvében járj valakinek, hanem arra is, hogy a magad hasznára fordítsd, vagy elhárítsd egy próbálkozást arra, hogy becsapjanak. Ez utóbbira valószínűleg most kísérletet is tesz valaki. Skorpió, kezeld ma kiemelt figyelemmel a pénzügyeidet, mert olyan változások, hírek, események történhetnek most, melyek hatással lehetnek a jövedelmi viszonyaidra is. Persze, téged nem olyan könnyű padlóra küldeni, különösen akkor nem, ha előre felkészülsz egy esetleges rosszabb időre is. Ma ez ügyben kell megtenned, vagy eldöntened valamit. Nyilas! Ma valaki a környezetednek kellemes meglepetést okozhat, amikor igyekszik a kedvedben járni és olyan dolgokat is megtenni, érted, melyekre eddig nem nagyon volt példa. Ha felmerült benned némi gyanú ezzel kapcsolatban, az nem biztos, hogy tévútra visz. Talán az illető némi rossz fát tett a tűzre, és ezt igyekszik kompenzálni. Ne légy túl szigorú vele. Pak, ha odafigyelsz és igyekszel minden beérkező információt alaposan elemezni, akkor észre kell venned egy összefüggést, és meg kell látnod a lehetőséget egy kialakuló szituációban. A kérdés már csak az, hogy mit kezdesz ezzel az információval, vajon kihasználod, másoknak is javaslod, vagy egyszerűen kihagyod? A döntés egyedül rajtad áll. Vízöntő, te általában szíved, lelked kiteszed, ha munkáról vagy tanulásról van szó, és szinte minden egyebet a háttérbe szorítasz, hogy a maximális teljesítményt sajtold ki önmagadból. Ne feledd azonban, hogy a munkahely vagy akár az iskola csak az életed egyik része lehet. Ha úgy tetszik, jön, megy az életedben, a szeretteid pedig végig veled maradnak. Igyekezz hát rájuk több időt fordítani most. És végül halak, ma izgalmas és érdekes események követhetik egymást körülötted, melyek nagy része talán nem veled történik meg közvetlenül, de a te további életedre is nagy hatással lesznek. Tartsd nyitva a szemedet, és figyelj, könnyen elképzelhető, hogy egy jó lehetőség adódik ma, amely a magánéletedet is érintheti, és melyet érdemes kihasználnod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Következzen egy

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban most folytatjuk a Jó reggel Ceglédet a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Hivatalba lépett a Tisza kormány, Budapest kész együttműködni az új kormánnyal. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. A Nyitott Székház nevű rendezvényre számos interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és a különleges első segélynyújtó flipper is látható lesz. A részletes programokról a Magyar Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
2: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban melegszik majd az idő, hétvégén ismét záporok, zivatarok várhatók.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, este addig lehetünk együtt kisebb, nagyobb megszakításokkal. Most reklámok után folytatjuk dalokkal, programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is, hallgassanak rám!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Kalacegléd-ie kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzúgos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: indul a következő 60 perc. Kedves hallgatók, már is mutatom. A mai Jó reggelt, Ceglid utolsó 60 percét Kamrát Be Mine című közös ismerősével nyitom. Tartsanak velem!
1: A Jó reggelt, Ceglidet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert írsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
7: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hat borászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, ne vezess! Ingyenes buszjáratok a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a fény napját ünneplik péntek este Szegeden, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az egyetem lézeres kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Ismét illegális gyümölcsárusokat ért tetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették.
3: Az időjárásról.
10: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkező nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan.

0: napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegli!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!

0: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógussal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: FM 92 Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Erről szokás szerint most is Karasz Csaba fog nekünk beszámolni, szokás szerint telefonon. Itt van velünk a vonalban. Nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából, Csaba, szervusz.
3: Szervusz Gábor, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Hát nézzük csak akkor, hogy hogyan alakult ez az elmúlt hét. Kezdjük a bűncselekményekkel, ahogy szoktuk. Hagyományos jellegű bűncselekményekkel mennyire voltatok ellátva, úgymond?
3: Szerencsére sok bűncselekményünk nem volt, tehát nem kellett a kollégáknak azért éjt-nappal átéve állandóan újabb és újabb helyszínekre menni, tehát nagyon helyszínes cselekmény szinte nem is volt a héten. Az hagyományos, ahogy mondtad is, általános bűncselekmények azok persze vannak, vagy voltak is, meg lesznek is. Ilyenek például a bolti lopások, az mindig van. Ilyenek a közvetlen elkövetett kisebb súlyú lopások, mint például a kerékpárlopás. Ilyen is mindig, vagy most már volt olyan sláger, hogy a roller lopás. No. Ilyen is mindig van. Ugyanakkor a garázda erőszakos jellegű cselekmények továbbra is, azt kell, hogy mondjam, hogy inkább a családon belül jellemzőek, tehát vagy házon belül szomszédok között történik, és itt próbálják még erőszakkal azt lerendezni, amit szóban esetleg nem tudnak, vagy nem képesek már megbeszélni, pedig jobb megoldás lenne, hogyha leülnek az emberek egymásra és beszélnek a problémáikról, nem pedig rögtön a verekedés is fajulna, de tehát olyan kimagaslóan erőszakos, súlyos bűncselemény, ami most úgy érinteni az állampolgár a figyelmét is így rádión keresztül, ilyen szerencsére nem volt az elmúlt hírben.
2: Hál' Istennek, már ez is egy jó hír mindenképpen a valós térben, és hát az aztán a nem valós térben pedig, sőt, még maradjunk azért a valós térnél is, hiszen a kábítószeres történetek is azért a valós térben történnek. Ez ügyben mennyire volt aktív? Kivéve?
3: Kivéve, hogyha nem online rendelnek kábítószert, mert azért ugye volt
2: azt
3: ilyen is.
2: Azt is lehet, igen.
3: Így van, tehát most már online bármit lehet rendelni, rendelhetnek akár kábítószert is. Nagyon nagy divat volt több egy évvel ezelőtt, amikor például Hollandiából rendeltek kendermagokat, nem a tyúkoknak, hanem maguknak. Az állampolgárok is így próbáltak otthon kannabisz növényt termeszteni, vagy nevelgetni maguknak, de jelenleg még mindig a legjobban terheli a mi területünket, az a kristálynak a fogyasztása, tehát új pszichoaktív anyagról beszélünk. Ennek a kristálynak a fogyasztása szinte mindennapos. Épp az éjszaka intézkedtek a kollégánk szintén egy gépjárművezetővel szemben, akinek a szerzetében kristálynak a nyomaira bukkantak a vizsgálat során, úgyhogy vele szemben, mint elmondtuk már egy párszor, itt is több eljárás indul, pontosabban mondva most kettő, egy közlekedési cselekmény miatt, hiszen bódult állapotban követte el a vezetést, illetve egy kábítószer birtoklás miatt. Így két eljárás van jelenleg, és azt is elmondom, hogy hát úrémből, akit az éjszaka kollégáim lezoltottak és elfogtak, őnek már nem ez az első, hiszen már korábban volt kábítószer fogyasztás miatt teljes veszembe is, korábban volt is, hogy bódult állapotban elkezdett vezetés miatt, a vezetőengedélyt is már egyszer bevonták.
2: Tű. Hát igen, ezek szerint lehet, hogy online térben rendelte meg a kábítószer, de nem úgy fogyasztotta el, nem online fogyasztotta el, hanem valójában, ugye? Mondhatjuk.
3: Igen, nyilván nem online fogyasztotta el, akkor nem ez lett volna az eredmény az eljárásnak, de arra külön szegyem a figyelmet, hogy mindig is elmondtuk, hogy nagyon komolyan veszik a közlekedési és a közterületen szolgáltatott végrehajtó kollégáim is az ittas vezetést.
2: Hogyne?
3: Kimondottan súlyos cselekmény a közlekedés részvevők részéről, és ugyanilyen komolyan nézik azt is, hogy valaki kábítószeres állapotban vezet, és hát érdekes, hiszen a kollégáim azért már jól ismerik a várost, jól ismerik az embereket, már sokszor van, hogy nagyjából tudják, hogy na, ki az, aki egyáltalán szokott ilyeneket elkövetni, és előszeretettel igazoltatják is, és ellenőrzik, hogy minden rendben van-e. Hát ilyenkor derül ki, hogy bizony nincs minden rendben, hiszen annak ellenére, hogy tudja jó, hiszen már volt eljárás, hogy ilyet nem lehet csinálni, nem szabad csinálni, ez bűncselekmény, ennek ellenére most is elkövették ezt.
2: Igen. Hát ezt nem lehet megúszni még egyelőre. Az online tér egyébként hozott más eseményeket is?
3: Nem, itt is az általános kisebb súlyú csalások vannak nagyobb számba, tehát a áruvásárlással kapcsolatban elkövetett csalások. Itt mindig most is szeretném kihangsúlyozni, hogy előre, mielőtt valaki megrendel egy terméket, előre kéne ellenőrizni azt az oldalt, ahonnan rendel, hogy ez milyen oldal, mit írnak róla, milyenek a vélemények.
4: Hát,
3: a Google az elmondja, hogy így van, a Google az elmondja egy keresés során, hogy az oldal ez felmerült-e már egyébként egyéb csalások vonatkozásában. Aha. És volt már olyan is, hogy amikor az ember a keresében beüti egy ilyen oldalnak a címét, hogy kiadja már a mesterséges intelligencia, hogy feltetőleg csalóval van dolgunk. Na, ilyenkor már kell szerintem tovább menni és megrendelni az árut. Ezt olyan gyakran kérjük, minden héten elmondjuk. De ennek most is van olyan, így van, aki azonnal fölugrik a pulzusszám 170-re, hogy úristen, micsoda ajánlat, mert valami hihetetlen olcsón árulnak valami. Ilyenkor már a vészcsengőnek kéne megszólalni, nem pedig az ilyen üzleti haszonjelzőnek, hogy úristen, milyen jó üzlet lesz ez. De általában ezek az üzletek, ezek nem jó üzletek, ilyenkor mindig arról van szó, hogy ezek az ilyen kesetető ajánlatokat becsapják a vásárlókat.
2: Igen. És hát jó, mi elmondjuk, rajtunk nem múlik. Tehát mi minden héten elmondjuk, hát ha betalál egy-két fülbe, és lehet, hogy azért tényleg vannak olyan esetek, amikor valaki ezen elgondolkodván már nem tesz rendelést, és csak erről nem értesülünk, ugye mi itt.
3: Mi megteszünk mindent ennek érdekében, és hogy azért valami eredménye is legyen, és így most a nagy nyilvánosságot megkérdezem, hogy téged így online csalók az elmúlt hetekben sikerült-e, hogy téged becsapjanak esetleg?
2: Nem, hála jó Istennek.
3: Volt hiába való, hogy ezt elmondtuk rádióban, legalább te akkor ezt meghallottad és betartottad
2: azokat
3: a jó
2: tartunk,
3: tanácsokat.
2: De ha már itt tartunk, tényleg egy gyanús telefon hívásom volt, azt hiszem két héttel ezelőtt, nem is a múlt héten, még két héttel ezelőtt, és hát nagyon szépen udvariasan leráztam a fiatalembert, és hagytam, hogy dolgozzon mással, de azért szóval úgy szaga van ennek, hogyha az ember odafigyel egy picit, és kinyitja az orrát, meg a fülét, ugye?
3: Látom, milyen jó, hogy ilyen műsort vezetsz, és minden héten szakemberekkel beszélgetsz.
2: Ez most szerencsés fordulat volt. Egy ilyen gyanús hívásom volt, de nem tudom, lehet, hogy egyébként nem lett volna ő bűnöző, de azért biztos, ami biztos, nem játszunk az ilyesmivel. Tényleg legyenek nagyon körültekintőek, mert hát csúnya hosszú nagy számokat lehet elveszíteni, több millió forintot is akár egy ilyen
3: van, bizniszen. Hát erre mondjuk, hogy a legjobb megelőzés az, hogyha az ember bizalmatlan, gyanak típus. Nem kell. Probléma ez, nem kell alapvetően megbízni mindenkivel, tehát nem tudjuk, hogy a vonal túloldalán valóban ki van. És most itt nálunk ritkább, tehát nem olyan gyakran fordul elő a romantikus csalás, de ez a legjobb példa ennek, hogy amikor legtöbbször a hölgyek azok, akik jönnek a sértettjei, legtöbbször a hölgyek, akik kapcsolatba kerülnek így a romantikus csalóval, ők egy ilyen idealizált képet látnak a vonal túloldalán, és nagyon megdöbbennek, ha látnák, hogy maga ez a csaló valójában milyen körülmények között, és hol van, és hogy néz ki. Tehát nagyon sok, amikor például nigériai csalók csinálják, és nagyon rossz körülmények között vannak, és ezek a kis néger gyerekek írogatják a romantikus levelet a különböző sértetteknek, és küldenek magukról nem megfelelő képet. Ezért mondjuk azt, hogy amikor valakinek van egy ilyen internetes ismerettsége, legyen az bármilyen jellegű, mindig ragaszkodni kell ahhoz, hogy egy élő videóhívásban is ismertetjenek meg, lássa, hogy kivel beszél. Hogyha nem csaló, akkor vállalja ezt a feltételt. Ha csaló, akkor biztos nem fog belemenni egy olyanba, hogy egy online csetelést hajtsanak végre, ahol ott van és látszik, hogy ő kicsoda, ez nem fogja fölvállalni.
2: Igen. Ennyi kéne egyébként tényleg egy picit jobban észnél lenni ilyen téren, meg hát észnél kéne lenni az utakon is. Hát olyan rettenetesnek nem mondanám most a baleseti statisztikát, ugye 3 balesetről kell beszámolnunk, és ha jól tudom, súlyos sérülésről most sem kell szólnunk.
3: Szerencsére nem kell súlyos sérülésről beszélnünk, ugyanakkor sérülésről kell. Tehát azért az még most is elszomorító, hogy úgy telt el egy hét Cegléd útjain, hogy 3 ember azért megsérült. Még akkor is, hogy a könnyű sérülésről beszélnünk, de volt 3 sérült az utakon. Ez a 3 baleset, ez megint beszédes. Az egyik esetben ott egy személygépkocsi ütött el elektromos kerékpárt, tehát az elektromos kerékpár autó sérülhetett meg a cselekmény során. A másik esetben ott a közúti jelzőtábla utasításait figyelmen kívül volt a két gépjármű vezetője, és így ütköztek, és így sérült meg valamelyik részvevője a közlekedésnek. Illetve a harmadik, hát az meg azok a legérdekesebb most ilyen esetben, figyelmetlenség a baleset oka, és két elektromos kerékpárt tudott egymással ütközni. A Széchenyi úton mindez reggel 8 óra körül időben, gondolom mindenki rohant a munkahelyére, iskolába vagy bárhova, de elmondjuk mindig az autósoknak, hogy figyeljünk oda a nálunk jóval gyengébb közlekedési részvételre, kerékpárosokra, elektromos kerékpárosokra, rollerosokra, motorosokra, de ugyanezt elmondjuk, hogy figyeljenek oda azok is, akik ezekkel az eszközökkel közlekednek. Hát most itt a legjobb példa, bizony az elektromos kerékpárosoknak is oda kell figyelni egymással, és hát ők is el tudják ütni egymást sajnos.
2: Hát ilyen is történt. Hál' Istennek súlyos sérülés nem történt, azért ennek nagyon örülünk, de ezeknek se kellett volna megtörténni, és hát úgy véletlenül meghallottam, hogy mondod, hogy figyelmetlenség volt az oka. Na hát, azért nincs olyan hét, hogy erről ne beszéljünk, hogy a balesetek egyik fő okozója a figyelmetlenség, lám itt is.
3: Szinte mindig a baleseti okok között a figyelmetlenség szerepe, vagy igen, a különböző jelzőtáblák, különböző kereszt utasításoknak a teljes figyelmen kívül hagyása. Tehát az már annyiból másabb, hogy ott nem figyelmetlenségről van szó, hanem egész egyszerűen látja a jelzőtáblát, csak ezt úgy gondolja, hogy ez rá nem érvényes, és figyelmen kívül hagyja teljes egészében. Ez azért, ez veszélyes, tudatosan gyakorlatilag belemegy valaki úgy egy kezdődésbe, hogy lúti, hogy kijövök, vagy nem jövök ki belőle, vagy más kijön, vagy nem jön ki belőle, mert ott az történhet valami. Kellő figyelemmel megint azt kell, hogy mondjam, hogy mind a három baleset elkerülhető lett simán, volna. Biztos. És akkor most talán megint mondhatunk volna egy olyat, hogy nem volt a héten baleset az útjainkról. Sőt, amit a legjobb elmondhattam volna, hogy nem volt sérült az utakon. Igen. Tehát ez most nem jött össze, hát majd talán a jövő hét remélem sikerülni fog, mert ez nekünk is, szakembereknek is egy olyan jó érzés, ezt elmondani a rádióba, olyankor igen, nekünk ez egy kicsit sikerélmény is.
2: Hogyne, hiszen nem hiába dolgoztatok. Hát reméljük, hogy akkor a jövő héten ez összejön, drukkoljunk neki mindenképpen. Az biztos, hogy majd ez a beszélgetés akármilyen úton, módon, de létrejön a jövő héten is a terveink szerint. Minden ki fog derülni a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, Csaba, és hát akkor várjuk majd a minél kevesebb és minél jobb híreket a következő héten is itt a Szegléd Rádióban.
3: Bízunk benne, és én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra, szervusz Gábor.
2: Szervusz, Karasz Csabát hallották.
1: Rádió. 92.5.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: Most a friss információk jönnek, kedves hallgatók, utána folytatjuk majd a jó reggel Ceglédet a kiváló közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Ismét illegális gyümölcsárusokat ért tetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették.
2: Az időjárásról.
1: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig leszek a műsorvezető, utána Szatmári Gábor jön, ha minden igaz, utána pedig Vörös Nándi, most meg a reklámok, zenék és programajánló, füleljenek rám ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyőr tér 11. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.
5: Mi van, ha már sosem leszek boldog?

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: reggelt, Ceglid című műsornak vége. A plusz-minusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Suh György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását, a házelnök megköszönte szolgálatát és az új országgyűlés megalakulását végzett munkáját. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az egyetem lézeres kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. A fény nemzetközi napját 2018 óta ünneplik.
2: Az időjárásról.
7: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
5: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
9: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
5: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természetközeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Korda György és Balázs Klári neve már egybefort, akár csak a művészpár élete. A legendás éneke szerint a titkuk abban rejlik, hogy mindig ott voltak a másik számára, soha nem engedték el egymás kezét. Korda György három dologért rajong. Kedvesért, a zenéért és magáért, az életért. Az elmúlás gondolata azonban már elkezdte foglalkoztatni. A sztárpár neve már, ahogy mondtam, teljesen egybefort. Korda György és Balázs Klári azon kevesek közé tartoznak, akik még életükben szobrot kaptak. A művésznővel pár hónappal ezelőtt készített interjút az egyik magazin, most pedig férjét, Korda Györgyöt faggatták gyermekkoráról, életéről, terveiről és az örök szerelem titkáról. Amikor utoljára beszéltünk, nagyon aggódtál Klárika miatt, aki éppen kórházban volt. Hogyan élted meg a nélküle töltött napokat, kérdezte a Bors újságírója. Egy hosszú házasságnak nagyon sok előnye van, de ugyanígy megvan a maga hátránya is. Bár nem ez a legjobb szó arra, amit ki szeretnék fejezni. Egy idő után már az ember a másik baját a saját magáénak érzi, főleg akkor, ha az egészségéről van szó. 2012 és 14 között háromszor voltam olyan egészségügyi helyzetben, ami nagyon megviselt. Klári éjjel-nappal ott volt az ágyam mellett, együtt erősek vagyunk. Néhány hete emléktáblát avattak a tiszteletetekre a Liszt Ferenc repülőtéren, aki ott volt, láthatta, hogy nagyon boldog vagy és nagyon meghatódtál, mondja az újságíró erre a reakció. Most is arra kérlek, hogy csípje meg, mert nehéz elhinni, hogy mindez velem történik. Horváth Attila írta a Balázs Fecónak a következőt. Ki mondja meg, dalaimból mennyi marad? Ez nem csak a dalokról, hanem magáról, az emberről is szól. Idősebb koromban lett csak kérdés számomra, hogy vajon mi marad majd utána. Bélyegen már ott vagyunk, akár csak a kártyák tetején, és most már szobrunk is van, ráadásul a Liszt Ferenc repülőtéren. Nem azt mondom, hogy ezzel befejezetnek érzem a pályafutásomat, de így már kerek az életem. Miért foglalkoztat ennyire, hogy mi marad utánad? Kinek akarsz még bizonyítani? Kérdezte a Bors újságírója, mert azt mondta az énekes, nem tudom, nem akarok közhelyeket idézve válaszolni, talán inkább kifejtem azt, amit az előbb már elkezdtem. A legközelebb egy reinkarnáció útján visszakerülnék a földre, és láthatnám az emberek arcát, miközben nézik a szobrot, borzasztó elképzelni, hogy voltunk, és sosem leszünk többet. Korda György gyerekéről keveset beszél, aminek oka, hogy nem igazán tartják a kapcsolatot. Ő maga is elismeri, ez beárnyékolja az életét, de nem tudna válaszolni arra, hogy hol és mit rontott el. Többet jelent ez számodra, mintha egy gyermek által maradna utánad valami? Kérdezte az újságíró. Ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem, mondta Korda György. Van egy gyermekem, aki már 25 éve kint él Kanadában, de az az igazság, hogy ez nekem nem egy sikertörténet. Tudom, mit jelent egy családban apával, anyával, nagynénikkel együtt élni. Ha én a drága jó édesapámat én napig nem láttam, már idegbaj is voltam. És itt közel nem ez van. Nem érzem ugyanazt, amit valószínűleg az én édesapám és édesanyám is érezhetett szülőként. Miután drága anyám itt hagyott, beszéltem az orvossal, aki elmondta, hogy az utolsó pillanatában még két szót mondott. Gyurikám, Gyurikám. De nem tudok erről többet beszélni, azt sem tudom, hol csúszott el ez az egész. Nem tudom, hogy minek van nagyobb jelentősége. Itt maradni a szülők után, és továbbvinni a nevüket, az emléküket, vagy továbbvinni annak az emlékét, amit alkottam. Ki tudja ezt? Azt tudom, hogy annál csodálatosabbat még nem nagyon éreztem, mint amikor arról a szoborról lehúzták a leplet. Hogy mit mondott még Korda György, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.

0: érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu felülettel 22 millió forintot lophattak el Herceg Zoltántól, aki most először beszélt a nyilvánosság előtt a megdöbbentő esetről. Mint ismert, a diva tervezőt 2022. októberében tartóztatták le kábítószer birtoklás miatt, ezt követően pedig közel fél évet töltött előzetes letartóztatásban. A rácsok mögött töltött időszak alatt nem csak a magánnyal és a bizonytalansággal kellett szembenéznie, hanem egy sokkoló felismeréssel is. Az otthonából több millió forint tűnt el, amely egy lakás, valamint egy autó értékesítéséből származott. Herceg Zoltán Lukács Miki Versek Vidáma című podcastjében mesélt a történtekről, ahol a műsorvezető hozta szóba a kényes témát, miszerint a rendőrségi házkutatás követően az összegnek nyoma veszett. Otthon tartottam a pénzt a ruhák mögött, ahová el szokták tenni az öreg emberek, nem volt eldugva, egyszerre ott tartottam, jelentette ki Herceg Zoltán, akinek a története kapcsán a műsorvezetőben szinte magától adódott a kérdés, vajon felmerült-e benne, hogy az eltűnt pénzhez közel lehetett párjának, Mariannak. Hiszen, mint korábban nyilvánosságra került, a nő sértettségében jelentős károkat okozott a divattervező lakásában és ruháiban, miután tudomást szerzett a félrelépésekről. Természetesen egy ilyen krízis helyzetben minden megfordul az ember agyában, ebben ez volt a legborzalmasabb, hogy hova tűnt, kinél lehet. Azt elképzelni, hogy a hatóság emberei nyúlnak hozzá úgy, hogy nincs jegyzőkönyvezve, nonsens, abszurd, de az is, hogy a csajod lopja el. Nem készült kamerafelvétel, én legalábbis nem láttam, sóhajtott Herceg Zoltán, aki feljelentést is tett az ügyben, jelez a hatóságoknak, hogy a házkutatást követően jelentős összeg tűnt el az otthonából. Amikor kijöttem a fél éves fegyház után, az első dolgom az volt, hogy jelezzem ezt a szituációt. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg, mert fogalmam sincs, addig van-e bűncselekmény, ameddig nincs bizonyítva, töprengett Herceg Zoltán, aki elmondása szerint kétséget kizáróan tudná igazolni, hogy a 22 millió forint valóban az otthonában volt, hiszen minden részlet pontosan dokumentálásra került. Volt egy friss adásvételi szerződésem a Merciről is, az 12.500 euróért, 4,5 millió forintról beszélünk körülbelül, adtam el, még az is le volt írva, hogy 500 euró címletekben volt a Merci ára. Még kérdezte is a németvevő, hogy nem gáz-e, ha 500 euró címletekben van, mire mondtam, hogy nem gáz, csak frankó legyen. A lakást pedig úgy adtam el, hogy egy export-import céggel foglalkozó ember vette meg, aki megkérdezte, baj lenne, ha a felét forintban adná, a felét euróban, mert neki a bevételei így vannak, neki így lenne jó. A forintot átutalta, az eurót pedig ideadta nekem készpénzben. Olyan gondos volt az ember, mert nyilván, akinek ilyen cége van, az egy komoly ember, hogy tételesen le volt írva hány darab bankjegy. Tökéletesen tudtam volna bizonyítani, ha bárki megkérdezi, miért tartankodott Herceg Zoltán. A divattervező azt is sérelmezi, hogy mind a mai napig semmilyen érdemi információval nem rendelkezik az ügy kivizsgálásának részleteiről. A központi nyomozó főügyészségen tettünk feljelentést, hogy eltűnt a pénz. Nem tudom, hol tart a nyomozás, mert én 2023 áprilisa óta, amióta, vagyis pontosan 3 éve, megtettük a feljelentést. Erről a nyomozásról semmit nem tudok, de az ügyvédem sem. Biztos nyomoznak még, csak én nem tudok róla, mondta a divattervező. Hogy miről van szó pontosan, vagy hol tart valójában ez a sztori, hát ez is talán kiderül a blik.hu oldalról. Herceg Zoltánnal és az ő történetével is foglalkozik tehát a portál.
0: Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Itt csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdett be a nyugati és az északnyugati tájak kivételével, sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzúgos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Következzen egy friss

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mely slágerrel startol a mai plusz-minusz 2 második felvonása. Hamarosan Calvin Harris érkezik hozzánk, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Fokhagymakrémleves fűszeres kenyérkockákkal, A menü töltött paprika, B menü sült csirkecomb majonézes burgonyával, C menü carbonara spagetti. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, ne vezess, ingyenes buszjáratok a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Hivatalba lépett a Tisza kormány, nemzetközi vízi rendészeti akciót tartottak a Dunán, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a Parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus búja ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Súlyos állapotban lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek.
2: Az időjárásról.
5: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, természetesen elsősorban azoknak, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, maradjanak velem.
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecs kis foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a ceglédi városi könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Cegléd.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön. Vissza a helyes ösvényre. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, már erős lehet benned az érzés, hogy tenned kellene valamit a környezetedért, vagy a környezetedben élőkért. Találd ki át, hogy mely terület az, ahol a leghasznosabb lehetsz, és vágj bele. Erőfeszítéseid nem maradnak észrevétlenek, másokra is hatással leszek, így megtöbbszöröződik az energia, amelyet most beteszel ebbe. Ne feledd, egy napon mindezt sokszorosan adja vissza neked az univerzum. Bika, ma a meglepetésként érhet, hogy valaki a környezetedben segítségre szorul, hiszen talán róla mindig az a kép alakult ki benned, hogy erős és magabiztos. Lennek hát te is őt azzal, hogy felajánlod a segítségedet, igyekez találni egy olyan területet, ahol mindez meg is valósulhat. Ki tudja, talán a viszonyatok eztán egy új szintre kerül. Ikrek, ma talán számodra is megmagyarázhatatlan módon érdeklődéssel fordulhatsz a múlt emlékei felé, és úgy érzed, a jelenlegi életedben onnan nyerhetsz egy fontos kapaszkodót. Talán igaz is ez. Van is valaki, aki segít emlékezni, aki vezetne ezen az úton. Keresd hát fel és kér segítséget. Keresd elő a saját múltbéli emlékeidet is. Fontos lehet. Rák. Ma különösen erős kapcsot érezhetsz valakivel a szeretteid közül, és ez arra inspirálhat, hogy a korábbinál is erősebben nyílj meg előtte. Ha van olyan téma, amelyet eddig féltél felhozni, most talán itt az ideje. Igyekezz meghitt hangulatot teremteni, és rajta. Ne aggódj a következmények miatt. Valószínűleg ő is pont ugyanezen gondolkodik épp. Oroszlán. Az életben vannak olyan helyzetek, melyeket muszáj megünnepelni, még akkor is, ha egyébként nem vagy olyan kedvedben. Szakíts rá időt, hogy egy kicsit kiszakadja mindennapokból. Szervez ünnepséget, lazíts, igyekezz megadni a módját, mindenki hálás lesz a környezetedben, ha egy kicsit segítesz elfelejteni nekik a napi gondokat. Szűz. Mostanában talán joggal érzed, hogy kezdenek összerendeződni körülötted a dolgok, és helyükre pattannak az életed apró puzzle darabkái. Ami egykor problémát jelentett, az most maga a megoldás, és az utadon keletkezett akadályok is, mintha apróbbak lennének. Nem csoda, ez hidd el, te lettél más, a hozzáállásod változott meg, ettől simult ki minden körülötted. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM

0: Folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től. Mérleg, ma különösen intuitív lehetsz, és szinte megérzed, kitalálod a körülötted lévő gondolatait. Ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy a kedvében járj valakinek, hanem arra is, hogy a magad hasznára fordítsd, vagy elhárítsd egy próbálkozást arra, hogy becsapjanak. Ez utóbbira valószínűleg most kísérletet is tesz valaki. Skorpió, kezeld ma kiemelt figyelemmel a pénzügyeidet, mert olyan változások, hírek, események történhetnek most, melyek hatással lehetnek a jövedelmi viszonyaidra is. Persze, téged nem olyan könnyű padlóra küldeni, különösen akkor nem, ha előre felkészülsz egy esetleges rosszabb időre is. Ma ez ügyben kell megtenned, vagy eldöntened valamit. Nyilas! Ma valaki a környezetednek kellemes meglepetést okozhat, amikor igyekszik a kedvedben járni, és olyan dolgokat is megtenni, érted, melyekre eddig nem nagyon volt példa. Ha felmerült benned némi gyanú ezzel kapcsolatban, az nem biztos, hogy tévútra visz. Talán az illető némi rossz fát tett a tűzre, és ezt igyekszik kompenzálni. Ne légy túl szigorú vele. Pak, ha odafigyelsz és igyekszel minden beérkező információt alaposan elemezni, akkor észre kell venned egy összefüggést, és meg kell látnod a lehetőséget egy kialakuló szituációban. A kérdés már csak az, hogy mit kezdesz ezzel az információval, vajon kihasználod, másoknak is javaslod, vagy egyszerűen kihagyod? A döntés egyedül rajtad áll. Vízöntő, te általában szíved, lelked kiteszed, ha munkáról vagy tanulásról van szó, és szinte minden egyebet a háttérbe szorítasz, hogy a maximális teljesítményt sajtolt ki önmagadból. Ne feledd azonban, hogy a munkahely, vagy akár az iskola csak az életed egyik része lehet. Ha úgy tetszik, jön, megy az életedben, a szeretteid pedig végig veled maradnak. Igyekezz hát rájuk több időt fordítani most. És végül halak, ma izgalmas és érdekes események követhetik egymást körülötted, melyek nagy része talán nem veled történik meg közvetlenül, de a te további életedre is nagy hatással lesznek. Tartsd nyitva a szemedet, és figyelj, könnyen elképzelhető, hogy egy jó lehetőség adódik ma, amely a magánéletedet is érintheti, és melyet érdemes kihasználnod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-minusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdetben a nyugati és az észak-nyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és észak-nyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzugos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Cegléd Rádió.

0: 3, kedves hallgatók, melyik slágerre startol a következő felvonás? Ezt a dalt játszom azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
6: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az MK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Ópusztaszeren ülésezik ma a kormány, változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus búja ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket.
2: Az időjárásról.
9: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió.
6: Közlekedési információink a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Azonnal folytatjuk a plusz-minusz kettőt a kiváló dalokkal, a Ceglédien kedvenc muzsikáival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, és persze szólok majd az időjárásról is, hallgassanak rám.
0: FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvégén lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Varadla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rock Suli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd-város önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdetben a nyugati és az észak-nyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és észak-nyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzugos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hosszal. A hírek után azon a Lady Gaga énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Ópusztaszeren ülésezik ma a kormány, Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket.
2: Az időjárásról.
8: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítővakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld cegli családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallottak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvég lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret, minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemencenyítás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassa mellett a Pixis Delikát természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, enként megerősödik, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzugos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, a plusz mínusz kettőnek vége. A mainak mindenképpen. Mindjárt indul a szerda délután, mutatom, hogy nálunk mivel. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
7: Goldigeri vagyok, a reppelő kutya.
6: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádió!

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, de ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégé. Mindjárt jön ugyanis egy beszélgetés, hogy mi a téma. Ez hamarosan kiderül, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
2: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Beléd Rádió. 92.
1: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát az a bizonyos Cegléd app, amiről először is majd megtudjuk, hogy mi a csuda is az igazából, és megtudjuk majd a működtetőtől, a Ceglédi Városi Televízió ügyvezető főszerkesztőjétől, Pap Zsolttól, hogy mire is jó ez a bizonyos dolog. Zsoltot nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
1: App ugye az az applikáció rövidítése, mondhatni tulajdonképpen. Éppen, és meg kéne kérdeznem mindenképpen, és meg is kérdezem, hogy miért jó ez nekünk. Valamikor még egy régi szerkesztőm, kezdő rádiós koromban a Szegedi Magyar Rádió stúdióban mondta, hogy akkor kérdeztem, hogy mit kérdezzek, hogyha kimegyek, mondta, hogy kérdezz meg, miért jó ez nekünk. És tulajdonképpen teljesen igaza volt, és itt most is azt kérdezem, hogy miért jó ez nekünk, de egyáltalán mit is jelent ez, hiszen Cegléd városának van hivatalos honlapja, ugye ez már évtizedek óta működik, mondhatni. Ugye most mi a különbség a kettő között?
2: Hát azért jelentős különbség van, az applikáció kimondottan mobiltelefonra készült program,
1: igen,
2: ami gyakorlatilag ugyanúgy információk érhetőek el, és igyekszünk mindenféle hasznos információt feltenni rá, de kimondottan a telefonra van elkészítve.
1: Igen, igen. Amikor kiderült, hogy akkor indul egy ilyen dolog, akkor hogyan jött az, hogy ennek a kezelője, napi karbantartója úgymond a Városi Televízió lesz?
2: Ez szerintem úgy adta magát, hogy gyakorlatilag ezt is szerkeszteni kell, tehát foglalkozni kell vele naponta, és azt gondolom, hogy ahogy a TV volt a legközelebbi városi cég, aki ilyen hasonló jellegű munkát végez, ugye mi gyártjuk a híreket, folyamatosan tesszük fel a felületeinkre, ide is felkerülnek, de hát ezen kívül ide még rengeteg hasznos információ felkerül pluszban.
1: Sőt, bizonyos funkciók is vannak benne még pluszban, ugye, tehát nem csak azt lehet megnézni, hogy mi történt a városban, hanem éppen el akarom intézni ezt meg azt a dolgot, akkor abban is tud segíteni.
2: Abszolút, ez jelentős különbség a honlaphoz képest, hogy ebbe egy, hát menjünk akkor sorba, van benne hírek, programok. Ez ugye adja magát,
1: itt összeszedjük
2: a ceglédi híreket, naponta frissítve a ceglédi és környékbeli programokat, tehát mindenkinek a programját feltöltjük, akármilyen szervezet, akármilyen civil szervezet, vagy akármilyen hivatalos szervezet. Ezen kívül van benne egy bejelentő, ami egy nagy újdonság egyébként, mert gyakorlatilag 2-3 kattintással az út járdahibától elkezdve a közvilágítási hibáig, illegális hulladék, fa, lombok, növényzet probléma, elhagyott jármű, csapadékvíz, árok, csatorna probléma, elhullott állat, tehát az összes olyan közérdekű bejelentést így gyakorlatilag 2 kattintással és egy fotóval meg lehet tenni, ami a honlapon egyébként nem volt még ez így összeszedett,
1: igen, igen,
2: felületként.
1: Tehát interaktívabb a dolog, mondhatni.
2: Így van, és ráadásul a közterületfelügyelethez van ez bekötve. Ők osztályozzák, hogy ki melyik feladat, ki ez mi tartozik.
1: Persze, nyilván, igen.
2: És folyamatosan ellenőrizhető is, hogy hol járunk a probléma megoldásában. Tehát a bejelentő meg tudja nézni, hogy ez most hol tart ez a probléma.
1: Nem mindegy.
2: És az intézkedést végző, ő pedig visszajelzést kell, hogy küldjön, amikor valamilyen részállapot van, vagy amikor teljesen megoldotta a problémát.
1: Most ilyenkor mi van? Most ehhez föl kellett venni 1-2-3 embert még pluszban, vagy az adott stáb, a CTV stábja ezt tudja kezelni?
2: Hát az az igazság, hogy ez úgy működik, mint minden ebben a városban, hogy van egy plusz munka, csináljátok meg, és mi megcsináljuk.
1: Igen.
2: Tehát gyakorlatilag nem vettünk föl külön embert, beosztás szerint 2 ember, Kassa Kata és Szokolai Attila felváltva töltögeti az appot, különböző dolgokban én is besegítek, de nagyjából így néz ki, úgyhogy nem, természetesen nem vettünk föl rá külön embert, mert nem is volt rá semmiféle külön forrásunk.
1: Igen, igen, de ők akkor el tudják ezt a feladatot látni nyilván.
2: Mondhatjuk kénytelennek.
1: Igen, igen, igen, igen, de ez nagyon hasznos, és egyrészt szerintem azért lehet, hogy ez használ a tévének is, nem? A tévé ismertségének is.
2: Hát, jó, mint biztosan.
1: Nem, mintha nem ismernék a CTV-t, de ettől függetlenül a lakosság és a tévé kapcsolatát ez szorosabbá is teheti.
2: Hát teheti, egyébként a tévéműsor is nézhető rajta abszolút online-ba. Egyébként, ami nagyon fontos funkció még szerintem rajta, hogy van információk menüpont, ahol aztán mindenféle információ az önkormányzati hivatallal, hivatali ügyintézéssel, kultúrával, szórakozással, turizmussal kapcsolatos mindenféle információ elérhető rajta, megtalálhatóak a város gazdasági társaságai, és ami szerintem nagyon praktikus, hogy 2-3 kattintással gyakorlatilag eljutunk telefonszámokig, amit rögtön lehet hívni, nem kell különbe ütögetni, tudunk e-mailt írni az e-mail címre, mert azok is interaktívak, vagy el tudunk a honlapjukra menni. Tehát ez szerintem egy praktikus és gyorsítja a dolgokat. Nem végeztünk mindennel, nyilván még egy csomó információt fel kell pakolni, de itt az ügyeletektől elkezdve az ügyeletes gyógyszertárakig
1: fontos, bizony.
2: Mindenféle telefonszám és elérhetőség megtalálható, és ami még szerintem nagy újdonság ebben, ez az úgynevezett okos térkép funkció, amivel...
1: Na ez mi is?
2: Gyakorlatilag meg tudjuk nézni, hogy mondjuk a 2. számú fogorvosi körzet rendelője, az hol van pontosan, és 2 gomnyomással elindít egy navigációt, és elnavigál bennünket. Tehát nem csak a címet írja ki, nem csak a nyitvatartását, nem csak a telefonszámát, hanem el is tudunk navigálni, hogyha véletlenül nem tudjuk, hogy mi hol van.
1: Hát praktikus.
2: Igen. Hát ez egy része nyilván inkább a turistáknak szól, mert azért a ceglédiek általában tudják, hogy hol van a fogorvosuk, meg általában tudják, hogy hol van a... De ha mondjuk azt mondom, hogy gyermekügyelet, nem biztos, hogy mindenkinek rögtön beugrik, hogy hol van.
1: Ha még eddig nem volt rá szüksége, persze. Igen. Tehát bármikor. Ezt folyamatosan kezelitek, folyamatosan mennek föl rá az információk, jönnek, mennek.
2: Így van.
1: És ez is fontos, hogy nem csak jönnek, hanem mennek is. És az emberek ezáltal tényleg, ez majd, hogy nem egy ilyen másodlagos hivatalnak számít, ugye?
2: Hát igen, ez hosszú távon szerintem mindenféleképpen megkönnyíti az emberek dolgát. Úgyis mindenki mobiltelefonnal rohangál. Most gyakorlatilag mobiltelefonon készen kapja az információk, tehát tényleg, ha a hírmondót el akarja olvasni, azt el tudja rajta olvasni, ha tévét akar nézni, tévét néz, ha hivatali ügyben érdeklődik, hogy mikor van ügyfélfogadás, hogy ki tud felhívni, akkor megvannak a telefonszámok, tehát szerintem elég okos kis applikáció ez.
1: Bizony. Ha én úgy gondolom, hogy szeretnék ehhez csatlakozni, mennyi dolgom van, ugye nem kell 3 egyetemet elvégezni ehhez, hogy tudjam
2: Nem. Tehát ez ugye az androidos és az iPhone-os rendszer is működik, és a webáruházakban lehet ezt megvenni, jobban van nem megvenni, mert megvenni nem kell, mert teljesen ingyenes, meg kell keresni vagy az Apple Store-ban, vagy a Google Play áruházban, rá kell keresni a Cegléd app, és akkor ott van, le kell tölteni, és már működik is. A bejelentés egyedül, ami e-mail címes regisztrációt igényel, pont azért, hogy ne legyenek kamu bejelentések, meg ne szórakozzon ezzel senki, tehát ez az egy, ami regisztrációt igényel, egyébként csak letölti az ember, elindítja, és már működik is.
1: Igen. És már működik is?
2: Működik, abszolút.
1: Működik. Voltak már visszajelzések egyébként, valamiféle reakciók, vagy még azért barátkoznak vele a ceglédiek?
2: Barátkoznak, van e-mail címünk is, ahol várjuk a visszajelzéseket. Egyébként különböző intézmények már kértek javításukat telefonszámba, címpontosítás, ezeket folyamatosan kijavítottuk. Egyébként, akit én hallottam, annak jó a visszajelzése ezzel kapcsolatban, mert tényleg ez nem versenyezni akar az összes honlappal, hanem itt az a fontos, hogy egy helyen ott van minden információ.
1: Tehát ez nem üti ki a Cegléd honlapot?
2: Nem, sőt, hát nem is szabad, hogy kiüsse. Hát mondjuk azt a honlapot, az gyakorlatilag kiüti, mert az igazából nem egy modern és jól működő honlap, tehát most ezen is dolgoznak
1: kicsit
2: már.
1: Kicsit már idejét múlt.
2: Hát ezt nagyon-nagyon finoman fogalmaztam meg.
1: Igen.
2: De egyébként tehát nem az a cél, hogy azzal versenyezzen, pont az a lényeg, hogy mindenhonnan szedje össze az infókat, és egy helyen meg legyen telefonon.
1: Igen, és bármikor elérhető legyen.
2: Így van.
1: Akár Új-Zélandról is.
2: Így van.
1: Hogyha valaki
2: pontosan
1: arra kíváncsi, hogy mi újság itt Cegléden, nem azért, mert csak a dicsekedjek, volt már új-zélandi hallgatónk is, aki a Cegléd Rádiót hallgatta Új-Zélandról, de azért nem ez a gyakori nyilvánvaló. Tehát ez a mindennapokban sokat tud segíteni, tehát lehet, hogy nem mindenért kell bemászni a hivatalba, vagy stb.
2: Hát, hanem... vagy legalábbis nem 2-3-szor, hanem meg tudja az ember nézni, vagy tud előre egy időpontot egyeztetni, vagy be tud jelentkezni, de ugyanúgy rajta vannak a NAV-os telefonszámok, a különböző kormányhivataloknak a számai, tehát, hogy igyekeztünk meg ezen túl is, igyekszünk mindent felpakolni rá.
1: Igen, igen. Na, akkor vegyük át még egyszer a leckét. Valaki úgy dönt, hogy na, ez neki tetszik, és szeretne hozzá csatlakozni, előkapja az okostelefonját, hát ma már Bodri kutyának is van okostelefonja, gyakorlatilag
2: az országban. És Facebook identitása is.
1: Igen. Na, mi a teendője ilyenkor?
2: Te bele kell menni az ikonoknál, vagy a Google Play áruházba, vagy pedig az Apple Store-ba, tehát ahol alkalmazásokat igen, lehet uh-huh. vásárolni. Ezt nem vásárolni kell, ezt csak meg kell keresni, be kell
1: és
2: írni.
1: És ingyenes
2: teljesen. Ingyenes, be kell írni a keresőbe, hogy Cegléd app, és akkor onnantól kiadja a Cegléd applikációt, le kell tölteni, és el kell indítani.
1: És ez működik. És ha én akarok valamit, azt már eddig megértettem, hogyha én akarok valamit, akkor kapcsolatba tudok lépni a különféle szervekkel, stb. Valaki mondjuk egy civil szervezet, egy újabb civil szervezet be akar lépni ebbe az egész történetbe, megteheti?
2: Persze, hát azért is van megadva az információk legvégén e-mail cím, hogy bárkinek bármilyen ötlete, bármilyen elképzelése van, akkor jelezze nekünk e-mailbe, és akkor meglátjuk, hogy hogy tudjuk megoldani. Tehát civil szervezetek, egyházak most is fent vannak, de biztos, hogy nincs fent mind. Tehát, hogy ezt mindenkinek ellenőriznie kell a saját magáét,
1: igen.
2: hogy ő szerepel-e rajta, ha szeretné, akkor írja meg, és akkor innentől működhet a dolog. Egyébként van ebben még lehetőség, mert ugyanígy föl lehet pakolni egy idő után a boltokat, ugyanígy föl lehet pakolni a vendéglátóhelyeket, de ez idő kérdése. Most az volt a lényeg, hogy az alapinformációk legyenek fent, az működjön viszonylag stabilan, aztán utána meglátjuk, hogy merre fejlesztünk tovább.
1: Fó, hát ez egy izgalmas történet lesz, én azt hiszem, de hát ez nem is tudom, hogy ez a jelen, vagy már a jövő.
2: Hát ez most már a jelen, szerencsére Cegléden is.
1: Igen, igen. Tehát megvan a Cegléd appot, hogyha megkeresik, nagyon sokat tudnak segíteni magukon is, és szerintem egyébként a hivatalok szempontjából is egyszerűbb így, ugye, hogyha nem 680-an állnak ott sorban, hanem szépen mindenki be tud jelentkezni, és időről időre megjelennek ott majd a kuncsaftok is.
2: Így van, szerintem egyszerűsít mindent.
1: Igen. No, hát ha ezzel kapcsolatban lesznek még új információk, azokat is nagyon szívesen várjuk tőletek, mert azt hiszem, hogy lehet, hogy ilyen szempontból is, tehát tévés szempontból sem lesz ez rossz, mert olyan információkhoz juthattok, amik esetleg érdekes tévés anyagok szülőanyjai lehetnek majdnem.
2: De persze, persze, abszolút.
1: Ez is benne van. Hát Zsolt, én nagyon szépen köszönöm akkor a
2: tájékoztatást.
1: Tehát él már a Cegléd app, tessék erre akkor kicsit ráfigyelni, aki szeretné kicsit leegyszerűsíteni az életét, akkor azt hiszem, hogy nagyon sok segítséget tud kapni ebből, ugye?
2: Én nagyon remélem.
1: Mindezt pedig tehát a Ceglédi Városi Televízió működteti, az ügyvezető főszerkesztővel, Papp Zsolttal beszélgettünk az elmúlt percekben. Hát akkor jó munkát, és várjuk majd a visszajelzéseket, majd lehet, hogy időről időről visszatérünk majd erre a témára.
2: Rendben, no? Köszönöm szépen.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld szegli családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallottak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal a Billie Eilish énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gírosz.
9: Pont egy gírosz?
8: Igen, pontosabban a gírosz pont.
4: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes tavaszi idő lesz. Ópusztaszeren tartják a Tisza kormány első ülését. Megérkezett Kínába Donald Trump. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Hamarosan kezdődik a kormányülés, amit a Tisza kormány ópusztaszeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok, valamint az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Tovább megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Hozzátette, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként pedig az országjáráson már megismert autót használja majd. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinyec azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Lengyelországban május végéig meghosszabbítják az üzemanyagárak korlátozását. A közel-keleti konfliktus miatt bevezetett intézkedés a kötelező árplafont is tartalmazza. Jelenleg a lengyel kutakon átszámítva 530 forintot kell fizetni a benzinért és 578 forintot a gázolajért. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyeregben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6-tól pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén kisebb hiányosságok voltak csak. Egy-egy büntető eljárás indult vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón.
2: Az időjárásról.
10: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Leszortan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka 1-8, napközben 18-23 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval és lapszemlével, ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagy.

0: Megyünk a Gyrosz.nál. Bemegyünk!
1: Pont mi nem mennénk be!
2: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hat borászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
4: Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Hatalmas lendülettel robbant be a köztudatba a fiatal énekesnő saját ruhamárkája, ami az első perctől kezdve lázban tartotta a rajongókat. Sokan azonban attól tartanak, hogy Tóth Andi végleg hátat fordít a divatvilágnak, hiszen a webshop környékén hónapok óta semmi mozgás nem tapasztalható. Tóth Andi az ország egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb énekesnője. 2023-on döntött úgy, hogy a zenei karrierjét félretéve a divatvilágban próbál szerencsét. Megszületett a Back Off, egy dögös, lázadó stílus képviselő márka, amely eleinte rekordidő alatt fogyott el a polcokról. A webshop pörgött, az énekesnő pedig egy saját parfümmel is megkoronázta a portfóliót, ám 2025. októberében hirtelen megállt az élet az oldalon. A Back Off indulásakor mindenki azt hitte, Andi megtalálta az igazi szenvedélyét. A ruhák tükrözték a személyiségét, vadak, egyediek és megalkuvás nem ismerőek voltak. A közösségi médiát elárasztották a promóciós fotók, a rajongók pedig 10 000-ével követték az oldalát. Azonban egy 2025-ös októberi bejegyzés óta az üres ígéretek birodalmává vált a márka Instagram oldala. Sehol egy új kollekció, sehol egy bejelentés, csak a kínzó némaság. A szakmabeliek pedig már suttognak, hisz a bulvár világban nem ritka, hogy egy celeb márkája túl gyorsan megszűnik létezni. Vajon Andi is beleesett abba a hibába, hogy túl nagyot akar támadni? Lehetséges, hogy a háttérben nem is üzleti bukás, hanem egy tudatos döntés áll. Bocsánat, ez kérdés volt. Andi íres arról, hogyha valamit nem érez már magáénak 100%-ig, azt azonnal elengedi. Emlékezzünk csak vissza, hogyan hagyta ott az éneklést. Lehet, hogy a Back Off is erre a sorsra jutott? A színfalak mögött talán egyre több volt a surlódás a beszállítókkal, vagy lehet, hogy a gyártási költségek szálltak el, ami egy ilyen kis szériás márkánál bizony végzetes lehet. Az énekesnő közösségi oldalai mostanában inkább a magánéletéről szólnak, a divatvonal teljesen kikapott a feedjéből. Ez pedig egyértelmű jel a marketingesek szerint. Ha egy alapító nem beszél a termékről, az a márka halálát jelenti. Bár a ruhák körül teljes a bizonytalanság, van egy valami, ami még emlékeztet minket a Back Off tündöklésére, ez pedig nem más, mint Andi saját illata. Érdekes ellentmondás, amiközben az új kollekciónak, vagy kollekcióknak se íre sem van, a parfüm a mai napig kapható és elérhető a rajongók számára. Ez a termék túlélte a közösségi média halálát is, és úgy tűnik, ez az egyetlen lába a vállalkozásnak, ami még nem rogyott össze. Lehet, hogy a parfümgyártás gördülékenyebb folyamat, mint a folyamatosan megújuló divatvilága. A rajongók most abban reménykednek, hogy Andi csak egy nagyobb visszatérést készít elő, és a parfüm sikere erőt ad neki a folytatáshoz. De ha valóban leúszta a rolót a textiliparban, az a magyar celebvilág egyik leggyorsabb bukása is lehet. Na hát, miről van szó pontosan? Talán ez is kiderül hamarosan. A borsonline.hu Tóth Andival is foglalkozik.
0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a blik.hu oldallal. Pumpet Gabó, ugye szép magyarosan így kell mondani, és fontos szerepet kap a magyar zenei tehetségek kreatív platformjában, a Spaceship-ben. Gabónak régóta nagyon fontos, valódi misszió a DJ-zés. A küldetésem és a kitűzött célom szolgálni az embereket, emelkedett állapotba hozni, és ott tartani őket. Visszaadni azt az örömöt és önfelett állapotot, amit a Balaton Soundon átéltem. Látni őket boldogan a legjobb érzés számomra. Ehhez az Astro Spaceship DJ divíziójában minden rakéta kilövésre készen áll, mondta mindezt át Gabó, akire a barátnője kezdetben féltékeny volt a fellépések miatt, de aztán ez megváltozott. Az elején még sokszor eljött, mert félt, hogy csajozok, aztán látta, hogy nem történt ilyesmi, meg hát ezt Pesten is tudnám csinálni, ha akarnám. Szeretjük egymást, remélem már nem féltékeny, de ezt tőle kell megkérdezni, jelentette ki Pumpet Gabó, aki igyekszik összehangolni a vidéki természet közeli életét és a DJ fellépéseken tapasztalt pörgést. A kettő kiegészíti egymást. Azért költöztem vidékre, mert Pesten azt éreztem, sosem tudok igazán pihenni, itt vidéken pedig ezt átélem. Feltölt a természet. Örülök, hogy enni adhatok a madaraknak, számítanak rám. Reggel kiülni a kertbe és látni, hogy a mókusok szaladgálnak a fán, nagyon jó érzés. Ültetni virágokat, növényeket, locsolni és gondozni őket nagyon feltölt. Bár a Balatonszand 2024-ben megszűnt, Gabó máig kötődik ahhoz az élményhez, melyben a fesztiváló része volt. Sokat gondolok erre az álomra. Talán egyszer, amikor befejezzük az utunkat itt a földön, felmegyünk mennyei atyánkhoz, aki addigra már előkészíti nekünk az örökké tartó Balatonszandot. Mindenki ott lesz, akinek kedves volt a Sand, a barátok újra összegyűlnek, és talán egy filmesztelen Tesco-ba menést is tolunk a mennyei boltban, meg egy közös DJ szettet az öreg Avicii-vel. Bízom benne, hogy én és a barátaim is méltók lesznek rá, ha nem, akkor megyünk a purgatóriumba az ezer éves dark techno veretésre, ahol ezer évig kell nyomjuk a technóra, étlen, szomjan, kiszáradva. Ezt nyilatkozta tehát a Bliknek Pumpet Gabó.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
2: Hey!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5.
1: Cegléd Rádió.

0: folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzúgos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: FM 92.5.

0: Don't Hurt Me, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
9: Goldie Gary vagyok, a rappelő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldie Gary, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. A viharsarokban rajtolt el az idei Tour de Hongrie. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. Szolyván egy városszéli szupermarket közelében ért célt egy Shahid típusú öngyilkos drón. Egy másikat ökörmező fölött észleltek a helyiek és a légiriadókat jelző térkép szerint. Drónok tartanak Munkács, Ilosva, Húzd és Alsó-Kalocsa irányába is. Oroszország délelőtt indított nagyszabású elhúzódó légi csapás sorozatot ukrajnai területek ellen. A dróntámadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket célozzák az ország nyugati, középső és déli részén. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. A háromnapos tűzszünet lejárta után tegnap 14 ukrán régiót támadtak az oroszok. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötő blokkádja szerinte sikeres. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. A kihelyezett tanácskozáson vízügyi és agrárszakértőkkel egyeztetnek az aszály helyzetről. A korábban közölt napirendi pontok között szerepel a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítása, bizonyos kifizetések felfüggesztése, valamint titkosított kormányhatározatok feloldása is. Emellett megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A kormányülés után sajtótájékoztatón számolnak be a döntésekről. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Elkezdődött az idei Tour de Hongrie. A tegnapi csapatbemutatók után a 47. magyar kerékpáros körverseny mai első szakasza a Gyulai Vár lábától indult, és 143 km megtétele után Békés Csabán ér véget, várhatóan fél öt körül. 19 csapat 119 versenyzője között ott van Dina Márton és a legendás Walter Attila is. Az ötnapos verseny idén Dél-Magyarországra fókuszál, a csaknem 840 km-es össztávot a Viharsaroktól Veszprémig teszi meg a mezőny. A kerékpárosok holnap a Szarvas-Paks közötti 206 kilométeren mérkőznek meg.
2: Az időjárásról.
10: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András még ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Azonnal folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Szakács Gergő énekel, a dal címe Elkezdem. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió!
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk Lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A rapper drogfüggősége óriási visszhangot váltott ki a nyilvánosságban, bár rajongói mindig teljes erőbedobással álltak ki mellette. Tideni állapota napról napra javul, hamarosan a színpadra is visszatér, ez azonban még közel sem jelenti azt, hogy teljes mértékben maga mögött tudhatja a sötét múltját. Drejó Ágnes, a szakpszichológus a Lapnak adott interjújában kifejtette, hogy milyen veszélyeknek kell szembenézni a zenésznek. Tideni drog problémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna a Maszk mögött című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben. Látványosan lefogyott, furcsán viselkedett, és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement órának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult attól a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drejó Ágnes a szakpszichológus interjújában elmondta, Tideni esete több szempontból is speciális. A két részes dokumentum sorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak, milyen volt neki közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drejó Ágnes rávilágított, a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban. Óriási nyomást okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni. Arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, melyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és abszinencia valamilyen vágy, testi élvezet vagy szertudatos és önkéntes kerülése hamis biztonságérzetet adhat neki, és bár az már egy komoly eredmény, de semmiképpen sem jelenti még a teljes stabilitást. A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság, és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, ami kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel, világos, pontos határok betartásával a munkában és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni. Drejó Ágnes hangsúlyozta, Tideni személyisége kifejezetten különleges a tekintetben, hogy nagyon-nagyon komoly élsportolói múlttal rendelkezik, ez pedig automatikusan olyan elvárásokat támaszt felé, hogy erős, önfegyelem tekintetében is magas szinten edzett szeméről beszéljünk. Amennyiben az élsport nem egy belső folyamat, hanem külső, edzőknek vagy szülőknek való megfelelés, akkor a belső nyomást az egyén nem tudja kompenzálni. Ő azokat az önértékelési sikereket, amiket korábban a sportból élhetett meg, a zenei világ területére helyezte át. A zene azonban egyáltalán nem olyan exakt, mint a sport, hiszen nem mérhető ugyanúgy számokban. A sportnál a sikert egy meccs, egy érem, egy országos bajnokság, világcsúcs vagy bármi nagyon jól definiálja. A zenében és a művészetek világában ez sokkal nehezebben mérhető, hiszen mi számít sikernek, 100 000-es megtekintés, 1 millió like, egy teltházas aréna, nincs egyértelműen lefektetve, ami már önmagában véve is óriási bizonytalanságot okoz, mondja a pszichológus. A zenész Tideni minden esetre jó úton halad, veszélyek ide vagy oda, a családja és barátai mellette állnak és mindenben támogatják, illetve terápiás segítséget is kap. A Tideni dalok pedig hamarosan újra felcsendülhetnek, hiszen koncertre készül, illetve ősszel a Megasztár zsűri székében is helyet foglal majd. Róla is ír tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldal, a kedves hallgatók. Hosszú ideje megy a harc Gáspár Zsolt és Gáspár Győző között, akik sosem tudnak teljesen kibékülni, mert újabb és újabb balhé robban ki köztük. Győzike nemrég azt állította, hogy a lánya nevén volt a telek, amin laknak, de ő eladta azt Zsoltiéknak, és emiatt nem tudnak megszabadulni a családi házuktól. Ugye zavaros első hallásra a Fan VIP műsorvezetője Gáspár Zsoltról beszélünk, ja, ilyenkor azért kicsit föláll a szőr a hátamon. Gáspár Zsoltit műsorvezetőnek kell nevezni, de hát ha ezt írja a Blik, szóval a Farm VIP műsorvezetője reagált az őt ért vádakra, miszerint nem csalt el semmit Evelintől. Gáspár Győző és beasszony pár hónappal ezelőtt leszögezte, hogy nem kötöttek békét Gáspár Zsoltival, ugyanis ha így lenne, nem állnának velük jelenleg is perben. Milyen család ez, nem? A Salgó-Tarjáni házukat már egy ideje el akarta adni a Showman, de mivel csak a ház van a nevükön, a telek pedig Zsoltiékhoz tartozik, bíróság elé vitték az ügyet. Győzike a napokban kamerák előtt nyilatkozott arról, hogy tavaly ősszel ebbe a viaskodásba betegedett bele. A beszélgetésben arra utalt, hogy a lánya, Gáspár Evelin eladta a talpuk alól a telket, a papírokat pedig alá is írta, így került Zsoltiék kezére. Na, most már lassan világosodik a dolog, ami egyébként az édesapát is sokkolta. Ezt a testvére sem hagyta szó nélkül, szerinte Győző hazudik. A kérdéses telek a lányom nevén van, a rajta álló ház Győző lánya nevén. Ez a szüleink rendelkezése volt évekkel ezelőtt, amikor a lányok még kiskorúak voltak. Édesanyán 2015-ben hunyt el, tehát az állapot már ezt megelőzően kialakult. Ennek megfelelően büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Győző hazudik, ha azt állítja, hogy valami család vagy jogellenes módon került a lányom nevére. A földterület, amin a ház áll, szögezte le határozottan. El tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy ezt a viszonylag összetett mondatot Gáspár Zsolti mondta. Na mindegy, én nehezen. Zsolti elmondása szerint az említett családi ház, még mindig itt tartunk, Gáspár Evelin nevén van, emiatt ő azt nem csalhatta el. A Fan VIP műsorvezetője úgy gondolja, nem mond igazat a testvére, vagy nem tudja, miről beszél, ugyanis Győzék a mai napig abban az otthonban él zavartalanul a családjával. Én soha semmilyen nem akadályoztam a használatot, jegyezte meg Zsolti, majd elmesélte, milyen kapcsolatot ápol a testvérével. Hát ezek után már el tudjuk képzelni, nem? Szóval ezt mondta, nem vagyunk jó kapcsolatban, de ez nem rajtam múlik. Én igyekszem minél kevesebbet foglalkozni vele, mindig ő hozza szóba a mi viszonyunkat. Győző saját maga vallotta be a kamerák előtt, hogy bipoláris személyiségzavar van, illetve gyógyszerfüggő és borderline szindrómában szenved. Érdemes tehát a szavainak az igazságtartalmát ezeknek megfelelően értékelni. Ő egy beteg ember, akit segíteni kéne, de ő már annyiszor harapott bele a segítőkézbe, hogy a saját nyugalmam érdekében inkább elkerülöm a vele való találkozást, fejtette ki Gáspár Zsolt. Vele, velük is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdetben a nyugati és az észak-nyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és észak-nyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzugos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Ceglédi.

0: Hallgatok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ezt a slágert játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. Felrobbant egy orosz drón Kárpátalján. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Maris pusztán egyeztetette az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van lehetőség a problémák megoldására. Azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdőfa kitermelésére az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László úgy fogalmazott, meg kell szüntetni a tarvágásokat, mert az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és a hazánk épségét is jelentik. Hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret, valamint az energiacégeket. Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. Az üzemanyagokra kivetett adó csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Példaként Lengyelországra hivatkoznak, ahol a benzin és a gázolaj áfáját 23-ról 8%-ra csökkentették. Szajlai János a párt energetikai kabinetjének alelnöke hangsúlyozta, az árszabályozást és a különadókat úgy kellene átalakítania a kormánynak, hogy a hónapok óta veszteséges kisebb benzinkutaknak ne kelljen bezárniuk. A politikus hozzátette, hogy érdemi tájékoztatást várnak arról, mennyi kőolaj és üzemanyag van a hazai biztonsági tározókban, és hogy milyen áron mennyi üzemanyagot exportálnak Magyarországról Ukrajnába. Felrobbant egy orosz drón a kárpátaljai Szojva közelében, úgy tudni az energetikai infrastruktúrát érte találat. Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb Shahid drón van úton Munkács felé. Az ukrán hírszerzés azt közölte, hogy Oroszország kombinált, elhúzódó légi csapást indított Ukrajna ellen. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult, idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny.
2: Az időjárásról.
7: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, a Cegédiek kedvenceivel, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és persze szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztán látásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld cegli családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvégén lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret, minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rock Suli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás, 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassa mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

Csak folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, tehát csütörtökön kezdetben a nyugati és az észak-nyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és észak-nyugaton záporok, enként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul, de a fagyzúgos északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Ceglédi Rádió.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, este 8-ig utána pedig érkezik Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hajj!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz dróntámadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. Hát lássuk, hogy mivel készültem önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Hát először is folytatjuk Egészségünkre című sorozatunkat. A 41. részben, amit már korábban beígértünk, a fejfájás lesz majd a fő téma. Hát bizony-bizony ez is sokféle lehet. Van, akiknél csak időnként jelentkezik, van, akiknél gyakrabban, sűrűbben, krónikusan mondhatni. Na, szóval a fejfájásról, mint olyanról fogunk beszélgetni. Én azt hiszem, hogy sok hasznos jó tanácsot kaphatunk majd dr. Szabó Ivett doktornőtől. A műsor második részében, 7 óra után pedig majd visszatekintünk arra a beszélgetésünkre, amely a városbor választásról szólt, és egyben zászlósbor választásról is. Dr. Vangyel Tibor, elnök nagymester lesz a vendégünk a Cegléd és Vidéke Ungvágy László borrendtől, és hát vele fogunk ezekről a fontos dolgokról beszélgetni. Na, hát így indul ez a történet, és egyéb iránt pedig természetesen jönnek majd a jobbnál jobb muzsikák is. Ezt az órát egyébként Calvin Harris-szel és Clementine Douglas-szel kezdtük, a Blessings című 2025-ös dallal. Most még meghallgatjuk a Follow the Flow, Tőlem ne című 2021-es dalát, és utána jön Egészségünkre című sorozatunk 41. része. Remélem a következő szűk két órát együtt töltjük majd itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Follow the Flow felvétele után pedig jöjjön tehát egészségünkre című sorozatunk 41. része, amelynek témája tehát nem más, mint a fejfájás. Nagyon sokféle fejfájás van, van akiknél ez ritkábban jelentkezik, van akiknél sűrűbben, van akiknél gyengébben, van akiknél erősebben. Mikor, mire kell gyanakodnunk, és mikor lehet már gyanús az tényleg, hogy ez a fejfájás valami más bajt is takarhat? Na hát ilyenekről fogom kérdezni most. Most a következő interjúban dr. Szabó Ivettet, hogy induljon egészségünkre című sorozatunk 41. része.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 41. része, és már egy pár résszel ezelőtt beígértük, hogy fogunk beszélgetni egy bizonyos, igen gyakori tünetről, amit úgy hívnak, hogy fejfájás. Talán ez nem is tűnik olyan komoly dolognak, de majd rövidesen kiderül, hogy miket is jelenthet ez. Itt van velem szokás szerint dr. Szabó Ivett, csak most nem itt a stúdióban, hanem telefonvonalon tudtam őt elérni. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Mi az a fejfájás? Ugye vannak fejfájós emberek, én is ugye az ismeretségi körömből ismerek egy jó pár olyan embert, akik elég gyakran panaszkodnak erre. Én talán ilyen szempontból szerencsésebb vagyok mondhatni, mert úgy évente egy kezemen meg tudom számolni, hányszor fáj a fejem, de ez nagyon-nagyon sok mindent jelenthet. Ugye honnan érdemes elindulni probléma felderítésében?
2: Hát talán onnan, hogy ez valóban egy nagyon-nagyon gyakori probléma és tünet. Ez az egyik leggyakoribb, amivel az emberek orvoshoz fordulnak, tehát tényleg nagyon gyakran jelentkezik, és az emberek élete során azért majdhogy nem mindannyian megtapasztaljuk ezt a panaszt.

0: látszólagok nélkül jelentkezik.
1: Igen, még mindig itt vagyunk, hogy így ugye hogyan állunk hozzá ehhez az egész dologhoz. Alapvetően az emberek, meg amikor gondolkozunk, nyilván ilyen nyilvánvalóbb okokat szoktunk keresni, hiszen ez egy nagyon-nagyon gyakori tünet, tehát ahogy említetted, akár a másnaposság, de akár a frontátvonulás vagy időjárás változás is kiválthatja. De amikor ennyire nem találunk nyilvánvaló okot, akkor tovább megyünk még a további gyakori dolgoknál. Például aki rendszeres kávé fogyasztó, és mondjuk nem iszta meg az aktuális koffein adagját, annak jelez a szervezete úgy, hogy egy fejfájást tapasztalhat, illetve ugye a magas vérnyomás betegségnek, de az alacsony vérnyomásnak is lehet tünete a fejfájás. Tehát az szokott lenni gyakorlatilag az első lépésünk, hogyha fáj a fejem, és nincs ez a, tehát nem tudok mondjuk egy fronthatásról, amire mondjuk érzékeny vagyok, vagy nincs olyan tényező az élet, ami egyértelműen magyarázza, akkor azért érdemes mondjuk egy vérnyomást mérni. Uh-huh. És mondjuk fontos azt is tudni, hogy magas vérnyomás esetén döntően azért ilyen tarkótáji fejfájás szokott jelentkezni. Igen. Ez nyilván nem kőbevésett dolog, hiszen ahány ember annyi fajta megnyilvánulás lehet, de ez a legelső dolog, amit meg szoktunk nézni. És ugyanúgy, főleg egyébként nyáron, amikor meleg hatás van, és alacsonyabbak szoktak lenni a vérnyomások, akkor egy alacsonyabb vérnyomás érték is tud okozni egy ilyen inkább homloktáj vagy egész fejre kiterjedő fejfájásos panaszt.
0: Na, ezek fontos dolgok, amiket mondasz most, mert ugye tényleg van, akinek úgy tarkótájon jelentkezik, van, akinek homloktájon, valakinek csak a fél feje fáj, úgymond, és a másik fele nem, és stb. Tehát ez mind-mind mást jelenthet?
1: Ez már más irányba viszi a gondolkodásunkat, de azt gondolom, hogy tényleg első lépésként egy vérnyomás mérés azért az szükséges lesz, és jó, hogyha azt is tudjuk, hogy ezek oda-visszahatnak egymásra. Tehát, hogyha fáj valakinek a feje, maga a fájdalom, egész biztos, hogy valamennyire meg fogja emelni a vérnyomást, és ha valakinek nagyon magas a vérnyomása, az is okoz fejfájást. Nagyjából, hogy mi volt előbb, tyúk vagy a tojás, tehát melyikkel kell elsősorban foglalkoznunk, nagyjából azért azt szoktuk úgy belőni, hogy azért ilyen 160-as vérnyomás alatt nem nagyon illik fejfájásnak lennie. Az inkább fordítva van egy fájdalmam, ami emel a vérnyomáson. Persze ez sem azért aranyszabály, ez alól is vannak kivételek, de az biztos, hogy egy ilyen 180-190 feletti tényleg extrém magas vérnyomás esetén azért ott biztos, hogy fáj már a fej. Ugye ez abban a szempontból fontos nekünk, hogy mit kezdünk csökkenteni, a fájdalmat vagy a vérnyomást. Tehát, hogy az okot kell csökkentünk, nem az okozatot és a következményt. És amit említesz, hogyha valaki olyat tapasztal, hogy mondjuk féloldali fejfájása van, és esetleg van mellé látás zavar, vagy zavarja a fény, a hanghatás, ugye ez nagyon a migrénes tünetkör irányába viszi a gondolkodásunkat. Ez egy elsődleges fejfájás betegség. Ebben az elsődleges fejfájás betegségnek hát három típusa van, ebből az egyik a migrénes fejfájás. Aki erre hajlamos, vagy aki ezt tapasztalja, az azért pontosan tudja, hogy vagy van ennek bevezető tünete, vagy nincs, de elkezdődik egy döntően féloldali fejfájás, gyakran mind a hanghatások, mind a fényhatások zavarják az illetőt, hány inger társulhat mellé, és nehezen csillapítható. Hát ebben az esetben, ha valakire ez a migrén jellemző, indokolt lehet egyébként kifejezetten fejfájás specialistához elmenni, csak azért, mert most már erre nagyon jó gyógyszeres terápiás lehetőségek vannak, illetve ide is beköszön azért az életmódi terápia, mert alapvetően ezzel is nagyon sok jó pozitív hatást lehet elérni, de itt a migrén kezelésnél leginkább majd a megelőzésen lesz a fókusz.
0: Mi az a migrén egyáltalán?
1: Ez egy elsődleges fejfájás betegség, és bár nagyon szenvednek tőle, de alapvetően azért nem egy rossz indulatú betegség. Nagyon kellemetlen, nagyon fáj, de nem rossz indulatú. De a másik téma, amit ebben talán érdemes megvitatnunk, hogy milyen típusúak azok a fejfájások, amikor viszont valami komoly beteg

0: szükség állhat mögötte.
1: Igen.
0: És akkor is jön eszünkbe, hogyha valami szokatlan és új tünet alakul ki. Például, ha valaki soha nem volt eddig fejfájós, de most nagyon fejfájós lett. Vagy olyan látászavar, tekintészavar társul hozzá, hogy mondjuk bizonyos részleteket, mondjuk indokolatlanul neki megy mondjuk bizonyos motordaraboknak, vagy bárminek, mert hogy kiesik a látóteréből az a rész. Lehet, hogy ő neki föl se tűnik, de beszűkül a látótér. Vagy úgymond idegrendszeri tünetek társulnak hozzá, karzsibbadás, vagy valamilyen csökkent izomerő, vagy magas láz társul hozzá, valamilyen szokatlan egyéb új tünet, ez meg kell, hogy nyomja a piros lámpát bennünk, hogy itt akkor ezzel ennek utána
1: igen,
0: kell járni.
1: Igen, mert amúgy meg tök egyszerű dolog az embernek, hát fáj a fejem, beveszek egy fájdalomcsillapítót, most márka nevet nem mondok természetesen, de vannak erre megfelelő fájdalomcsillapító gyógyszerek, beveszem, elmúlik, viszont hallásra lehet, hogy hónapokig nem találkozok ezzel a problémával, de ez az egyszerűbbik eset, gondolom.
0: Igen, meg ez azt mondja az ember, hogy ez egy belefér, tehát sok igen. oka lehet ennek, de hogyha valakinek mondjuk eddig egy évben egyszer vagy kétszer volt olyan jellegű fejfájása, hogy mondjuk egy enyhe fájdalomcsillapítót be kellett vennie, most pedig már két naponta van, akkor azt mindenképpen utána kell járni ennek.
1: Mi mindent jelezhet egy fejfájás egyébként?
0: Alapvetően az esetek többségében jó indulatú dolgokat, ami alatt azt értjük, hogy vagy éppen egy tényleg környezeti vagy alkalmazkodásbeli problémát
1: igen.
0: jelent, vagy a kimerültségnek a tünete, ezek a leggyakoribbak. A magas vérnyomás és a krónikus betegségek lesznek a második kategória, ami megint nagyon gyakori, úgyhogy ez tényleg egy elengedhetetlen dolog, hogy mérjünk vérnyomást. És utána következnek a ritkább, de súlyosabb kórképek. Tehát ha valakinek új keletű fejfájása van, és rendben van a vérnyomása, és nincsen egyéb olyan alarmírozó, tehát olyan sürgető jellegű tünetköre, akkor azért az idegrendszeri gyulladásos folyamatokat és a daganatos betegségeket is ki kell zárni. Ilyenkor azért általában más tünet is társul hozzá, és ezt egy neurológiai egy ideggyógyászati vizsgálattal azért szépen el lehet különíteni, de hogyha ezek a dolgok fokozódnak, sűrűsödnek, és tényleg akár ijesztő mértéket öltenek, akkor nem szabad várni a kivizsgálással.
1: Igen, igen. Tehát hogyha időnként egyszer-egyszer fáj az ember feje, ettől még nem kell megijedni önmagában, de hogyha ez tényleg szaporodik és egyre erősebbé válik, akkor már érdemes szakorvosokat fölkeresni, ugye?
0: Igen, és ezt alapvetően fel szokták ismerni az emberek, és pont úgy számolnak be a paciensek, hogy soha nem voltam fejfájós, és most úgy minden nap erősen fáj a fejem, vagy mellette, hogy néha úgy nem látom az oldalsó részeket, tehát valamilyen más tünet is kapcsolódik ehhez, de azért korunkban leggyakoribb egyik tünet a fejfájás, és leggyakoribb, ami orvoshoz viszi az embereket, az esetek többségében szerencsére nem súlyos elváltozásokról van szó.
1: Igen, igen. Milyen szakorvoshoz érdemes fordulni ilyenkor egyébként?
0: Hát először házi orvoshoz mindenképp,
1: igen.
0: ott egy alapos kikérdezés történik. Ugye van egy olyan mondásunk, generációkon átívelő mondásunk, hogy a jó anamnézis az fél diagnózis.
1: Bizony.
0: Ez azért ma is így van egyébként, úgyhogy egy alapos kikérdezés, azzal már közelebb megyünk az oki lehetőségekhez, és esetleg ugye azért szerencsés a házi orvos ebből a szempontból, mert ő azért ismeri régebb óta a pácienst, akár tud olyan összefüggéseket is mondani az ő életéből, amit lehet, hogy saját maga nem jönne rá, és alapvetően ezek az alapvizsgálatok, mint egy laborvizsgálat, egy vérnyomásmérés, akár egy EKG vizsgálat el tud készülni.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy első lépésben mindenképpen ezt javaslom, és ott azért már az irányvonalak ki tudnak simulni, és hogyha szükséges, akkor egy képalkotó vizsgálat felé tudja irányítani a pacienseket, vagy pedig ideggyógyászati vizsgálatra.
1: Például.
0: Nagyobb helyeken van fejfájás ambulancia, akik kifejezetten az elsődleges fejfájás betegségekre, migrén, vagy a klaszter, vagy a tenziós típusú, ezekre specializálódott ideggyógyászok vannak, de az esetek túlnyomó többségében azért erre nincs szükség.
1: Ravasz dolog ez a fejfájás, mert ugye nem mindig az agyban van a baj, hiába az fáj éppen a fejem, de lehet, hogy nem ott van a probléma.
0: Igen, így van, ezért lenyűgöző, hogy az emberi szervezetben minden mindennel összefügg.
1: Igen.
0: De úgy alapvetően tényleg a vérnyomásmérést azt feltétlenül javaslom, illetve hogy ellenőrizzük meg, hogy mennyi folyadékot fogyasztottunk aznap, mert abszolút lehet tünete az is, hogy keveset iszunk, kevés folyadékot fogyasztunk.
1: Ez elég általános tünet, én azt hiszem, hogy elég általános történet, hogy az emberek kevés vizet fogyasztanak, ugye?
0: Így van, és gyakran nem is gondolnak rá, és hogyha jön mondjuk így egy melegebb időszak, többet párologtatnak, többet mozognak.
1: Igen.
0: Van még egy picike cukorbetegség mondjuk mellé, ami miatt így nagyobb a folyadékveszteség a vizelettel kapcsolatosan, akkor már rögtön ott vagyunk, hogy egy ilyen pici kiszáradás már megnyilvánulhat, és annak is az egyik tünete lehet a fejfájás. Nyilván olyan, hogyha valaki sokat van napon, akkor annak egyértelmű oka van, ezt általában szoktuk tudni, de néha, főleg idősebbeknél a kiszáradásnak nincs olyan egyértelmű jele, és sokkal érzékenyebbek, törékenyebbek az idősebb páciensek.
1: Szóval vegyük komolyan a fejfájást, ugye? Tehát nem szabad félváról venni, azért oda kell rá figyelni.
0: Hát az ember ismerje önmagát, és hogyha tudja, hogy ő fejfájás, akkor is lehet egyébként ennek utána menni, megpróbálni életmódi változtatásokat, többet szabad levegőn lenni, több folyadékot fogyasztani, zöldség, gyümölcs, testmozgás, ez mind-mind segíteni tud. Hogyha migrénre hajlamos, vagy ez az elsődleges fejfájása van, akkor érdemes hosszú távon fejfájás ambulanciára menni, ahol akár eldöntik, hogy kell-e valami olyan gyógyszeres terápia, ami speciálisan erre jó. Hogyha az embereknek tényleg így fél évente vagy pár havonta van egy fejfájás, az azért belefér, hogy esetileg fájdalomcsillapítóval csillapítsák, de hogyha erősödő, egyre erősebb jellegű a fájdalom, új keletű, egyre gyakrabban jelentkezik, és nem találunk rá egyértelmű magyarázatot, amivel meg tudjuk magyarázni, hogy hát ez egész biztos azért van, mert hogy mondjuk tegnap nem aludtam éjszaka, akkor mindenképpen ki kell vizsgáltatni. Tehát ezek legyenek, hogy új keletű, erősebb, mint szokott, van más tünet, hány inger társul hozzá, hány látászavar, és olyan dolog, ami szokatlan, és nincs rá magyarázat, akkor utána kell menni.
1: Bizony. Nem lehet ezt félváról venni, és tényleg komolyan kell venni ezt is, azért, hogy mégis tényleg komfortosabban és egészségesebben tudjunk élni. Hát köszönöm szépen a kis felvilágosítást, és tehát a fejfájást is vegyük komolyan, és ha ilyen probléma van, nyugodtan forduljunk orvoshoz, ők majd megmondják, hogy mi itt a problémának a lényege igazából. Nagyon szépen köszönöm dr. Szabó Ivetnek értékes információkat, és remélem, hogy fejfájás nélkül húzzuk meg ezt a napot. Eddig most még nekem nem fájt, úgyhogy remélem nem fog estére sem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Kedves hallgatóink, dr. Szabó Ivettel beszélgettem.

0: Reggeli Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Lassacskán véget ér a szerda esti beszélgetős műsor első órája, de remélem, hogy velem maradnak, és ezért is hangsúlyoztam ezt ki, mert a Velem című dallal zárjuk ezt az órát a New Level Empire 2023-as felvételével, és remélem tényleg velem maradnak, hiszen a következő órában pedig borról lesz szó, méghozzá a városbora választásról és a zászlós bor választásról. A Cegléd és vidéke Ungvári László borrend elnök nagymesterével, dr. Vangyel Tiborral fogok majd beszélgetni erről, de ez már a következő óra lesz, és azt a 60 percet is remélem együtt töltjük majd.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!
5: A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szeglér Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Cyril és a Stumbling In című nóta 2024-es feldolgozása. Még most a következő percekben meghallgatjuk Nagy Bogit és Dest, ők közösen énektik majd a Jól leszek újra című 2026-os friss nótát, és utána jön majd a második beszélgetésünk. Hát mitől lehet jól az ember? Például egy jó pohár bortól is. A Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend elnök nagymesterével fogunk beszélgetni a városbora és a zászlósbor választásról. Érdemes lesz velünk tartani tehát a következőkben is.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Nagy Bogiék után pedig akkor egy kicsit borozgassunk. A Cegléd és vidéke Ungvári László barrend elnök nagymesterével hallható beszélgetésben szó lesz a zászlósbor és a városbora választásról is. Ez a kettő most érdekes módon összeért tulajdonképpen, de hogy hogyan és mi módon és miért, na, hát ez is ki fog derülni abból a beszélgetésből, ami már is indul itt a 92.5-ön.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend aktuális dolgaival foglalkozunk. Jeles események is zajlottak nemrégiben, és ezekről is beszélgetünk majd az elnök nagymesterrel, dr. Vangyel Tiborral, aki itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Tibor, szervusz!
2: Szervusz, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, valamint a Cegléd Rádió minden egyes hallgatóját.
1: Különösen a borkedvelőket.
2: Nem csak a borkedvelőket, hanem az ezután jövő borkedvelőket, tehát jövőbenieket is.
1: Na, akik még ott állnak a kapuban,
2: igen.
1: Majdan egyszer borkedvelők lesznek, mert lehetnek is, hiszen hál' Istennek azért így Cegléd és környéke azért nagyon szép borokat tud oda tenni az asztalra, hogy így képletesen fogalmazzak, és hát erről már nagyon-nagyon sokat beszélgettünk itt a 92.5-ön. Na most nemrégiben volt ugyebár a városbora választás, és egyben zászlósbort is választott a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend, és most ez a kettő valahogy összecsúszott, igen, ez a két dolog. Hogyan valósult ez meg igazából, vagy mi volt ennek az oka?
2: Igazából meg kell fordítanom, tehát nem városborát és zászlósbort, hanem zászlósbort és városborát választottunk, mert a
1: fontossági sorrendben
2: egybeesik, így van, tehát ez azt is jelenti, hogy a városbora így kizárólag cserszegi fűszeres lehetett, tehát most már nem lett vörösbor választva, illetve ez az egyedüli fajta, ami zászlósborunk. Indult így egyúttal a városbora címéért is. A cserszegi fűszeres, ugye az alapítás óta már a zászlósborunk, és 7 versenybor érkezett be. Egyik szebb volt, mint a másik, tényleg kiváló borok voltak, és ez azt jelzi, hogy odafigyelnek a termelők rá, hogy egyre szebb borokat készítenek. Még olyan cserszegi fűszeres minta is megállta a helyét, amely már idősebb volt. Tehát 2 éves cserszegi fűszeres, de még mindig kiváló formáját mutatja.
1: Nagyon jó. Érdekes ez ugye, mert ezt a vidéket elsősorban fehérboros vidékként tartják számon, én azt hiszem, és nem véletlenül. Volt már egyáltalán vörösbor a városbora?
2: Igen, hát városborának ugye 2004-re visszanyúló hagyománya van, tehát ez a 22.
1: Mint a tegnap
2: 23. városbora, hirtelen nem is tudom, utána kell számolni. De az első az Rajnai Riesling volt, és nagyon sokáig

0: olyan városok, például ugye Debrecen, ahol 8-10 városborát is választanak, amely ugye nem csak fehér, nem csak vörös, hanem pezsgőt is, tokai
1: például,
0: bort is választanak, de hát ettől mi messze vagyunk. Meg nálunk én azt gondolom, hogy nagyon helyesen az az álláspont alakult ki, hogy a városbora a ceglédi borrendhez kötődő, vagy cegléthez és a alapító önkormányzatok területén működő szőlészek és borászok általi produktumokat bíráljuk el, és azokat ismertessük meg a városba érkező turistákkal, illetve a borrend is ezeket a borokat viszi el mindig, amikor egy-egy társborrendnek a rendezvényére elmegy, és nagyon jó visszajelzések vannak a szövetség részéről is. A szövetség egyébként minden évben felülvizsgálja a hozzátartozó magyarországi borrendek zászlósborainak a minőségét, a külcsint,
1: És a belbecset is,
0: tehát így együtt alakul ki az igazi végeredmény. Tavaly is szépen szerepeltünk ezen a megmérettetésen, és az 51 borrend között az előkelő helyen szerepelt a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend.
1: Fontos. És azért, hogyha cserszegi fűszeres és Cegléd kapcsolatát firtatjuk, hát én azt hiszem, hogy azért nagyon sok borásznak, aki úgy benne van a szakmában, akárhol az országban, a cserszegi fűszeresről azért leginkább Cegléd jut eszébe, nem? Vagy legalábbis jó eséllyel.
0: Jó eséllyel, igen, tehát aki már eljött a mi területünkre, és járt itt Cegléden és környékén, és volt szerencséje megkóstolni ezt a fajtát, biztos, hogy emlékszik rá. Ugye ez azért cserszegi fűszeres, mert a Cserszeg Tomajon nemesítette Bakonyi Károly, és innen lett
1: cserszegi Zala megyében
0: fűszeres a neve.
1: Igen.
0: Mert ugye annyira illatos és kevésbé savas fajta, úgyhogy emiatt gondolom, hogy nagyon sokan kedvelik ezt a fajtát.
1: Igen. De nem véletlen, és tényleg ő maga is, már a cserszegi fűszeres is szereti ezt a vidéket, úgy tűnik, és nagyon szép terméseket tud hozni.
0: Igen. És ami még nagyon fontos, hogy ezeken a területeken és művelési módokon ellen tud állni a betegségek egy részének, vagy nagyobb részének,
1: igen,
0: illetve a fagykárnak, bár sajnos most történt fagykár, pont Klémen György alelnök úr
1: fogok
0: említette.
1: Fogok vele beszélgetni a tervek
0: erről
1: szerint.
0: Majd ő fog beszélni.
1: Igen. Meg, mint növénydoktor.
0: Igen. A társmédiumban is volt erről, úgy láttam, nyilatkozott a Gyuri.
1: Igen. Hát ez elő fordul, de hát ez a kis domborzat is jót tesz időnként, mert ugye a fagy lefolyik a dombokról, és hát inkább az alsóbb részeket érinti.
0: Igen, ennek ellenére nem csak a Fischer partot érintette, hanem a föntebbi részeket, de tényleg ne vegyük el a Klément alelnök úrnak a kenyerét, mert ez hozzátartozik, vagy a Molnár Zsolt egy bíróhoz.
1: No, hát bizony. Na, a lényeg az, hogy a zászlós bor és a Ceglédváros bora akkor ugyanúgy a cserszegi fűszeres lett. Hogyan és mire bólintott rá aztán a jeles testület?
0: Cserszegi fűszeresünk az idén Ceglédváros bora is lett, mert a nehéz pénzügyi helyzetben a város is, illetve a Kossuth Művelődési Központ is úgy döntött, hogy erre a projektre nem tudnak most áldozni, és ezt sajnos mi elég későn tudtuk meg, emiatt már nem tudtuk ennek a széleskörű lebonyolítását megszervezni, de mindenféleképp szeretnénk a következő évben, akár saját rendezvényként is. Annak ellenére, hogy jövő évben borrendünk 30 éves lesz, alapításának 30. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ez azért is lényeges, mert ilyenkor egy díszközgyűlés szoktak általában a ünneplő borrendek rendezni, és erre meghívják a magyarországi borrendeket. És ugye különböző kulturális programokkal együtt ezek nagyon szép ünnepségek szoktak lenni.
1: Igen. No, és hát végül is akkor ki lett a nyertes? Ki lett a legcserszegibb és legfűszeresebb?
0: Az Aranyhegyi Pince Szövetkezetnek a cserszegi fűszerese lett az idén.
1: No, hisz.
0: Úgyhogy...
1: Erre már régen volt példa.

0: már régen volt. Emlékeim szerint talán egyszer voltak ők már a Városbora. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, meg nagy öröm gondolom a Pince Szövetkezet tagjai számára is, meg a ceglédiek számára is, hiszen családtagok révén is ugye sokan érdekeltek ebben a szövetkezeti mozgalomban, illetve a hozzá kapcsolódó dolgokhoz. Úgyhogy egy évig ez a bor lesz az, amelyet használni fogunk ugye zavatáskor. Ebből fognak kapni a frissen felavatott borlovagok.
1: Igen.
0: Ezt fogjuk vinni az ünnepségekre, és ezt használjuk.
1: Bárhol az országban.
0: A borvidék és a borrendnek ugye a zászlaját, zászlósajóját.
1: Igen, igen. Marad ez a hagyomány, vagy ezen akartok majd változtatni később, vagy akkor most már ez a vonal, hogy minden évben cserszegi fűszeres, mert hogy tényleg hát jó pár borászatban terem, és hát egyik jobb, mint a másik.
0: Igazából ezek a területek Aranyhegy területére korlátozódnak, illetve a Fischer parton vannak.
1: Igen.
0: Ezek a szőlők. De aki ugye innen származó szőlőből készíti a cserszegi fűszeresét, ő is indulhat ezeken a versenyeken. Aha. Ezért volt az, hogy a Tápióvin Kft. Kis Attila révén,
1: például,
0: vagy az elmúlt évben Megyeri Szabolcs bora nyert, aki szintén ugye, vagy akik szintén mind a ketten az Aranyhegyi Pince Szövetkezettől, vagy az Aranyhegyről vásárolják a szőlőt, és önállóan készítik el ezeket a borokat. Mm. 3 vagy 4 évvel ezelőtt fölvetődött a tagság részéről, vagy egy-két ember részéről, borász részéről, hogy változtassuk meg a cserszegi fűszeres, mint zászlósborunkat, és akkor egész a közgyűlésig ment ez a történet. Dönts el a tagság, elsöprő többséggel a cserszegi fűszeres mellett tette le a voksát a közgyűlés akkor.
1: Nem véletlenül.
0: Úgyhogy én azt gondolom, hogy a rajnai Rieslingnek igazán a Rajna vidékén van a helye, onnan származik, mint a zöldveltelénél ugye a vakhaui részről, úgyhogy mi maradjunk a cserszegi fűszeresnél, hiszen amikor ugye 86-ban nagyobb területeken elkezdték telepíteni a nagy fagykárok után, akkor ez a fajta bebizonyította, hogy ott van a helye az igazán kiváló borok, illetve a kiváló fajták között.
1: És ott van a helye tényleg a borpincékben is, és ott van a helye tényleg a hűtőszekrényekben is, és bárhol itt ezen a környéken, mert ezek a borok tényleg megérdemlik ezt. Hú, nagyon szalad az időnk, de beszéljünk arról, hogy ez tulajdonképpen ez a találkozó most nem csak Városbora és zászlós borválasztás, hanem egyben közgyűlés is volt.
0: Így van,
1: ugye?
0: Tehát beszámoló közgyűlés volt, a következő évi szakmai tervet, illetve pénzügyi tervet is megvitatta.
1: És egy szomorú alkalom is
0: tagság,
1: volt sajnos.
0: Igen. És Szelényi Péter kincstárnok halála miatt ugye új kincstárnokot kellett választanunk. Szerencsénkre rövid időn belül sikerült egy olyan jelöltet találnunk, aki örömmel elvállalta, és a közgyűlés őt egyhangulag meg is szavazta, ő Deli Tibor. Úgyhogy ettől az évtől...
1: Jó munkát kívánunk neki!
0: Köszönjük! Igen. Ettől az évtől kezdődően 2 évig még ő tölti be a kincstárnoki megbízatást.
1: Mi lesz a borrend legközelebbi nyilvánosabb megjelenése itt a város népe előtt, úgymond?
0: Hát a város népe előtt, tehát borrendi megjelenés nem lesz. Pincészetek lesznek, ugye a nyitott pincenapok, pünkösdén
1: hát
0: nyitott
1: is annak számít.
0: De nem egy díszruhás ünnepség vagy rendezvény lesz ez, hanem a borászatok teszik oda magukat, és fogadják a vendégeket. Az idén úgy tudom, hogy nem lesz buszjárat, tehát erre kell készülniük a borrajongóknak. Hála Istennek én is nagyon sok biciklissel találkozom. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz ehhez a rendezvényhez, és biciklire tudnak pattanni a bort imádó fiatalabb vagy fiatal generáció is. Úgyhogy ez lesz a következő esemény, amelyet azért mi borrendi vezetőség, borbarátok azért ilyenkor végigjárjuk egymás pincéjét,
1: igen,
0: és megkóstoljuk a borokat.
1: És fontos ez, azt hiszem minden ceglédi és környékbeli borkedvelő ember számára, hogy megnézze, hogy mi újság a pincékben, és ez leginkább a borokból fog kiderülni. Hú, hát még sok mindenről tudnánk beszélni, de műsoridőnk lassacskán lejárt. Minden esetre akkor most már kijelenthetjük, hogy a borrend zászlós bora és egyben Ceglédváros bora is.
0: Igen.
1: A cserszegi fűszeres lett, ami a
0: Aranyhegyi Pince Szövetkezet által készített cserszegi fűszeres.
1: Így van.
0: És amiről még nem beszéltünk, és szeretném megragadni az alkalmat, Csemő község látott bennünket vendégül, és külön köszönet illeti Szűcs Judit polgármesterasszonyt, illetve az ő segítőit, akik igen szívélyes vendéglátásban részesítettek bennünket.
1: Amit ti azért megháláltatok szerintem.
0: Igen, igen, igyekeztünk meghálálni.
1: Igen.
0: És a női finomság, és hogy is mondjam ezt, tehát ugye megjelent, ami eddig ugye nem volt. Valamikor még az alapításunk után a Barta Alajosné polgármesterasszony idejében volt ilyen, tehát odafigyeltek mindenre, a terítésre, polgármesterasszony végig velünk volt, annak ellenére, hogy sajnálatára, de nem tudta megkóstolni a cserszegi fűszeres, no, mert autóval volt, és igen, ezt nagyon szigorúan betartotta,
1: igen,
0: de szinte mindegyik
1: lesz
0: borba,
1: majd rá alkalma,
0: mindegyik borba azért beleillatolt egy picit.
1: Igen, igen, igen. No, hát hál' Istennek azért jó hírek is érkeznek a Cegléd és vidéke Ungvágy László borrend házatájáról, és ezeket a híreket mi nagyon szívesen nagy dobra verjük itt bármikor, és bármikor nagyon szívesen látunk itt téged, elnök nagymester úr, dr. Vangyel Tibor, akivel beszélgettem.
0: Köszönöm
1: szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a szerda esti beszélgetős műsor. Még egy nótácska azért ide fér. Ez a nótácska pedig legyen Báj Alex és a Hey Budapest című 2014-es sláger. Ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá természetesen holnap is. Holnap csütörtök van, ami azt jelenti, hogy jön a csütörtöki csatangoló. 6 és 7 óra között tehát két interjút is hallhatnak majd. Remélem, hogy izgalmasak, érdekesek lesznek majd ezek is, de eladdig is érdemes lesz itt maradni a 92.5-ön, hiszen jönnek majd itt a jobbnál jobb muzsikák és a jobbnál jobb dumák, ahogy szoktam mondani. Úgyhogy én mára megköszönöm szíves kitüntető figyelmüket, Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is, minden jót, viszont hallásra!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett tárakutakon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Opusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz drón támadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette, Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútumrendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára, továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyers olaj ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak, és rendhagyó módon ma 4 kérdést fogok föltenni, tulajdonképpen már mindet feltettem, azt a döntést hoztam nem olyan régen, hogy majd olyan adást csinálok, amikor minden bent maradt üzenetet igyekszem majd kisöpörni. Ez persze nem biztos, hogy sikerülni fog, ez kicsit önöktől is függ, mert még mindig válaszolhatnak majd a kérdéseinkre, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglédrádió.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglédrádió. 4 olyan témánk van, amiből maradtak bent válaszaink, amiket mindenképp szeretnék felolvasni, hogy ne maradjon ki senki a műsorból, ha már üzenetet küldött nekünk. Ezek a kérdések pedig a következők, már mind ismerős lehet. Volt már túl jól sikerült hazugsága? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Illetve volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Ezekből a kérdésekből tehát összejött már több mint 1 vagy 2 műsor, és még mindig maradtak válaszaink, úgyhogy a mai napon ezeket fogom majd közzétenni. Kezdjük is az utolsó témával. Volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Itt van Tomi válasza. Igen, egyszer régen Törökországba jártunk hátizsákos túrán. Tudnék egy rendes listát írni a kultúrsokkos epizódokról. Mondjuk igyekeztünk helyt állni, nem picsogni semmin, de volt néhány megkattanós jelenetünk azért. Itt egy apróság. Kb. Az első-második napunkon megláttuk, mi jön a csapból. Valami fehér szmötyi úszott a vízben. Megfogadtuk, hogy csak palackozó vizet fogunk inni, csak abban is ugyanaz a fehér szmötyi úszott. Na, akkor elengedtük a dolgot. Hát igen, na, az milyen kellemetlen, mikor ez a valami ott van még a palackozott vízben is. Más kultúra, lehet, hogy ott tök megszokott, de hát azért nekünk, hogy mondjam, nehéz lenyomni a torkunkon, ha élhetek ezzel a fura hasonlattal. Hotpotozni voltunk több párral Budapesten. Ebből 4 voltak ázsiaiak, régóta ismertük őket, de mi konkrétan éhen maradtunk, mert nem is haláztunk ellően ügyesen, ha valamit vissza is ejtettünk, mire csobbant, már egy ázsiai barátunk el is happolta. Az a fajta udvariasság, amit nagyjából mi megszoktunk egymástól, itt senkinél nem volt meg. Ha intettem valamit a levesben, néha lecsekkoltam, hogy hogy áll, mire késznek ítéltem volna, valaki lenyúlta. Azóta már másképpen is megfigyeltük náluk, túlélésre mennek, nincs kegyelem. Ezt pedig Andrea írta nekünk, ezt is nagyon szépen köszönjük. És hát azt akarom üzenni a kedves hallgatóknak, hogyha lenne még ezzel kapcsolatban válaszuk, volt már félre sikerült találkozásuk egy másik kultúrával? Nos, akkor ne legyenek restek és küldjék el nekünk, bár a következő blogban már egy újabb témával jövünk, egy újabb régi témával itt a Ceglét hangjában. Ceglét Rádió.

Ez itt a Ceglét hangja, és egy vegyes vágottal várom önöket, kedves hallgatók, mert a mai napon több kérdést is felteszünk, egyen már túl is vagyunk, a második pedig az lesz, hogy volt már túl jól sikerült hazugsága. A bent maradt üzeneteket ezzel a témával kapcsolatban hamarosan felolvasom, de hamarosan visszatérünk azokra a kérdésekre is, amik korábban már szintén elhangoztak. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Itt ugyebár nem arra kell gondolni, hogy egy nagyon drága luxus cikket vásárolnak, hanem rendszeresen vásárolnak valamit, amire lenne olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak ehhez a minőséghez. És lesz egy utolsó kérdésünk a mai napon, méghozzá, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, a legtöbb üzenet ebből a témából maradt bent, de, ahogy mondtam, most a jól sikerült hazugságokkal megyünk tovább, amire ezt a választ kaptuk még az előző adások alatt. Nálunk elsőben a szemüveges osztálytársamat imádta az osztályfőnök. Gyerekfejjel rájöttem, hogy egy szemüveg, és engem is szeretni fog, az amúgy szemét dög tanár. Lett is aranyos, leggyengébb delfines kék szemüvegem, ugyanúgy a vizsgálatnál hantáztam, nem láttam a betűket, hála égnek linkségem ne sose hordtam, iskolai fotózást kivéve, azóta is jókat derülök magamon, látásom mint a sasé, azóta is szerencsére. Írta nekünk Kriszti, de az nem derült ki, hogy jobban kedvelte a tanár. Minden esetre ez is egy hazugság volt, ahogy azt mi kértük. Következő üzenet, egyszer bekamusztam, hogy egy XY-féle minőségi boltban dolgoztam, ami annyira jól sikerült, hogy mikor egy később megismert ismerősnek is elnyomtam ezt a dumát, egy másik ismerősöm alátámasztotta neki azzal, hogy komolyan dolgoztam ott, hát még őt is szolgáltam ki. Ez egyébként nagyon jó, amikor egy, mi nem nyilván hazugságokban nem, de mondjuk mikor megviccelünk valakit ilyen prankelés vagy hülyéskedés szintjén, akkor nagyon jól szoktuk barátommal, barátaimmal alátámasztani egymás sztoriait. Egyszer azt sikerült bemesélnünk az egyik barátunknak, szlovák határon túráztunk, magyar oldalon természetesen kirándultunk, és egyszer megkérdeztük, hogy Zoli, hoztad a csekket? És akkor elkezdett parázni, hogy milyen csekket. Hát nehogy már, Zoli, hát tudod, anyukád postán dolgozik, neked kéne legjobban tudni, hogy a határa kell a csekk. Milyen csekk, srácok, de milyen csekk? Zoli, hát a közösbe leírtuk, hát izé mindenki tudta, hát mindenkinél itt van a csekk. Hát nem igaz, hogy nem hoztad, és a srácot úgy beparáztattuk 3-4-en, hogy a határa érünk, és ott valami határőr kérni fogja a csekket, hogy szabályosan bujkált a kirándulás közben a bokrokon, hát jött, hogy őt ne lássák meg, hogy ő is ott van velünk, nehogy a csekket kére tőle valaki, szóval nagyon jól tudnak sikerülni ezek az egymást támogatott kamuzások, még hogyha csak viccből is. És egy utolsó üzenet ezzel a témával kapcsolatban. Egy volt még ovis koromban. Nem volt kedvem menni, ezért kitaláltam, hogy én biztos nagyon lázas vagyok és fáj a hasam. Megmérték a lázam, és tényleg az voltam, pár óra múlva már tényleg iszonyat beteg lettem. Lehet, hogy azt érezted már eleve, hogy azért nincs kedved oviba menni, vagy bárhova, mert beteg vagy, tehát nem voltál jól. Úgyhogy ez most igen, sikerült bekamúzni azt, hogy beteg vagy, miközben tényleg az voltál, ez ilyen önbeteljesítő dolog. Egyszer egy osztálytársamtól kaptam egy macskát, és pár hét múlva rákérdezett, hogy hogyan van. Gondoltam, megviccelem, és valami oltári nagy butaságot mondok. Például otthon épp felújítás van, zsaluzunk, betonozunk, és beugrott a macska, mi meg nem vettük észre, és ráöntöttük, befalasztuk a cicát. Hát egy ordas nagy pofont kaptam érte, azóta is szeretek hihetetlen nagy sztorikat komolyan elmondani, de kevesen látnak szívesen ilyen vicceket. Hát igen, ezt ismerem, ezt az érzést, de én is ilyen vagyok, kedves hallgatók, bármikor benne vagyok egy jó poénban, mi akkor is a kicsit polgárpukkasztó. Hamarosan ezzel a témával megyünk tovább, volt már túl jól sikerült hazugsága? De hogyha valaki kedves idegennel kapcsolatos élményeket küldene, vagy esetleg olyan dolgokról írna, ami drágának tart, de mégis megvesz, azt is megtehetik 0635 92 92. Cegléd Rádió FM 99.

0: Egy érdekes vegyesvágottat hallgathatnak meg ma a Ceglét hangja helyén, pontosabban a Ceglét hangjában, de három olyan kérdéssel, amit már ismerhetnek, viszont még mindig vannak olyan válaszaink, amelyeket nem tudtam felolvasni önöknek. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Illetve volt-e már túl jól sikerült hazugsága? Ezekkel a témákkal foglalkozunk, és már is megyünk ezzel az utolsóval tovább. Még három üzenet van előttem. Alsós koromban egy rajzversenyen, amire jelentkeztem, a beadási határidő előtti éjszakán pattant ki a szemem, hogy elfelejtettem és nincs mit beadnom. Így utolsó pillanatban egy az egyben átmásoltam az A5-ös lapok borítóján szereplő madarat. A tanár nézett nagyokat, nem hitt nekem, hogy ezt én csináltam volna. Győzködtem, aminek az lett a vége, hogy napköziben, míg a többiek játszottak az udvaron, nekem le kellett újra rajzolnom a madarat, ami természetesen nem sikerült, így visszaléptem. Igen, a túl jól sikerült hazugságnak ez bizony az egyik minta példája. Főleg iskolában követünk el ilyeneket, bizony-bizony, és tanulunk belőle jó esetben. Az egyik vendéglátós melomnál folyamatosan fizikai fájdalmat színleltem, hogy kasszázhassak, és tudjak mértéktelenül lopni. Hát ez kellemetlen dolog, de köszönjük az őszinteségét Marcinak. Minden esetre, igen, hát ez nem feltétlen jó, viszont remélhetőleg tanultál belőle. És van egy utolsó üzenetünk ezzel a témával kapcsolatban, de ha még írnának nekünk önök, azt is megtehetik a 0635-925-925-re egészen nyugodtan, hogyha ezzel a témával kapcsolatban még van bennük valami, vagy van önökben valami, küldjék el nekünk, visszatérünk rá nagyon szívesen. Tehát az utolsó üzenet, a suliban nálunk heti két tesi óra úszás volt. Utáltam átöltözni, nagyon szeretek egyébként úszni, de a kétszeri átöltözés, pláne úszás után tapadósan, vizesen számomra annyira borzasztó dolog, hogy mindig csak otthon úsztam. Van egy nagy tavunk. Szóval annak érdekében, hogy ezt megússzam, elmondtam egy pszichológusnak, hogy undorodok a másokkal közösen használt víztől és a potenciális fertőzés veszélytől, és végül kaptam egy igazolást, és megúsztam ezt a dolgot. Egyébként nyáron, mikor vissza tudok öltözni egy lenger ruhába, egészen gyakran szoktam menni. Na most a megúsztam poént tök jó volt, tényleg, viszont az, hogy van egy tavatok, az most lehet, hogy megint kamu. Amúgy tök jó, valakinek van egy tava. Nekem van egy ismerősöm, akiknek a tanyáján van egy tó, és jártunk is ki korcsolyázni. Jártuk, hát én egyszer voltam, mert igazából akkor is rettegtem, hogy beszakad a jég alattunk, nem történt semmi baj, de azért féltem. Viszont tök jó a sztori, és köszönjük Alexandernak, hogy ezt elküldte nekünk. És kedves hallgatók, az a helyzet, hogy ez a téma is kimerült, de még van kettő, méghozzá mi az, amit túl drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve a van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ha bármelyikkel kapcsolatban van új sztoriuk, azt is szívesen vesztük, de a bennmaradt üzeneteket az előző adások által vagy alatt bennmaradt üzeneteket fogom elsősorban beolvasni ezzel a két témával kapcsolatban a műsor további részében. Aki teheti, tartson velünk, mindenkinek további jó rádiózást!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összekeveri.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön. Kedves hallgatók, rendhagyó módon ma négy kérdéssel is foglalkozunk, amelyből kettőt kipipáltunk. Maradt az, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. A bent maradt üzeneteket olvasom föl elsősorban, de hogyha írnának újat, ezt megtehetik a 0630 592-t 92-ös SMS számon. Szóval drága termékek, amit mégis megvesznek, akár lehetne olcsóbb vagy ingyenes alternatíva, mégis a fizetőset választják. Ezzel foglalkozunk, most már sokadszorra, nem először kerül elő tehát a téma, a régi üzenetekkel megyünk tovább. Andris azt írta nekünk, hogy pszichológus magárendelések, prémium kutyatáp, egyébként azt is leírta, hogy 36.800 forint per 12 kg, egy bizonyos márkának a csoki golyója, saját magának és alapvetően az étel, ezeket írta nekünk tehát Andris, és nagyon szépen köszönjük. Csoki, márkásabb üdítők, sajtok, magánorvosi ellátás, és szinte mindenben van ilyen kategória. Ezt név nélkül küldte el az egyik kedves hallgató, és ezt is köszönjük. Aztán van olyan is nekünk, hogy kondibérlet, motoros cuccok, ezt Bélától kaptuk, és cigaretta, lazac, avokádó, mondjuk legalább az egyik hipermarketnek a neve van itt, abból vásárolja, a többit le se írom, ezt pedig Zoli küldte el. Utazás, magánorvos, tengeri herkentjük és gyümölcsök, valamint pszichológus, kb. 55 ezeret adok ki rá havonta, ami messze a legnagyobb kiadásom egyben, de megéri, rengeteget segít, ez pedig Julcsi küldte el nekünk. Ezt én is támogatom egyébként, szerintem saját magunkkal foglalkozni nem csak testileg, hanem lelkileg is nagyon fontos, és vannak azok a pontok vagy elakadások, amikor érdemes szakemberhez fordulni. Egy következő üzenet, szálasteák, macsa, mentes élelmiszerek, GM liszt, tészta, stb. Áfonya a gyerekeknek, magamra költeni, hát néha inkább költeném a gyerekre, ez az üzenet vége Julitól, illetve mentes tortaszeletek, 1400-1700 forintért egy bizonyos cukrászdát itt leírt nekünk. Hát de mit csináljak, ha ilyen nagyon finom? Nem a nagyon szót használta a kedves hallgató, csak kicsit szépítettem rajta. Reggel szendvics pékségben. Ez is egy névtelen üzenet, és egyébként ezt is meg tudom érteni. Azért jól tud esni, mikor meg van csinálva az a szendvics, és te valamilyen összeget leraksz érte. Lehet, hogy otthon harmadából kijönne, hogy összeraknád, de mégiscsak besétálsz, odaadják készen, és nagyon finom is, szóval ezt teljesen meg tudom érteni. Rita írja, hogy nálam ilyenek a magvak, pisztácia, mandula, illetve magán szakorvosok, főként a terhességem alatt volt fontos. Egy másik hallgató, Ilona, az izlandi utat írja, és a lakásra is sokat költök. Egy izlandi út egyébként az én párom anyukájának is nagy álma. Izlandi, azt hiszem, hogy izlandi, nem Grönland. Na mindegy, a lényeg, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy utazás, hogyha az embernek az álma, akkor arra hajlandó kicsivel többet költeni, hogy oda egyszer eljusson. A szükségesnél mindig jobb minőségű szerszámok, otthon kézműveskedni. Annyit költöttem már az ilyenekre, hogy akkor is megveszem a drágább cuccot, ha évente csak egyszer kell. Plusz kávé és cigaretta. Hát igen, az első adásokban, amikor először került szóba ez a téma, akkor nagyon sokat panaszkodtam, nem panaszkodtam szó szerint, hogy meglepően kevesen írták a cigit, pedig, hogyha belegondol az ember, azért ez egy olyan szokás, ami az életünket rövidíti, és a pénztárcákat meg kisebbíti. Úgyhogy tulajdonképpen szerintem ez alapvetően mindenki, aki dohányos, ez egy olyan kiadás, amire sokkal többet költ, mint amit a józanész diktálna, és sajnos én is közéjük tartozom. Színes film, 5000 forint 36 képért, az tök jó, hogyha valakinek ennyire fontos a fotózás, és elő is hivatja, szerintem azért manapság a digitális világban ez már ritka. Ahányszor virágpiacra járok, mindig megveszek egy-két, néha több cserép virágot, pedig így is rengeteg van, pénz pedig nem annyira, de nem tudok ellenállni, ez pedig Luca írta nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Ezt a témát még folytatjuk, mármint azt, hogy mi az, amit drágának tart, mégis megvesznek, aztán pedig a második órában jön a téma, miszerint van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene és a hírek után jövünk vissza.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
4: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanskba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája. A mai napon egy ilyen különleges vegyes vágottal jelentkeztem, amelyben 4 kérdés is megfordult, ebből gyakorlatilag 2 maradt. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ugyebár a műsor elején elmondtam, hogy rengeteg bent maradt válaszunk van még ezekkel a kérdéssel kapcsolatban. 2 kérdést, ahogy mondtam, kipipáltunk, és ez a maradék 2 következik ebben az órában. Úgyhogy most mindennek a végére járunk ma, már amennyire lehetőségünk lesz, de azt azért gyorsan elmondom, hogy írhatnak nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra. Olyan felső kategóriás laptop, ami nem évül el 3-4 év alatt. Napi több órát töltök el előtte, illetve több hobbimhoz is használom. Nekem megér, hogy prémium minőséggel legyen, írja nekünk Feri, és igaza van szerintem. Gyakorlatilag annyira fejlődik a technika manapság, hogy laptopra nem is tudom, hogy ez megoldható, hogy 3-4 év alatt sem évül el. Nagyon modern, vagyis nagyon modern, nagyon friss gépet kell venned ahhoz, hogy 3-4 év múlva aktuális legyen, amennyire gyorsan fejlődik a technika. Úgyhogy köszönjük szépen, természetesen a kérdések közül a mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek kérdés volt, amire választ kaptunk, tehát Feritől. Valaki azt írta, hogy csak, hogy kecskesajt, én nem vagyok nagy rajongója, de aki szereti, annak meg tudom érteni. Telefonok szerencsére már nem érdekelnek, de PC-nbe sok pénz ment. Most egy ideig biztosan nem teszek bele többet, horror árak vannak. Ezt megelőzve vettem egy PS5 Pro-t, az a sejtésem, hogy ennek emelni fognak az árán, a másik ilyen pedig az autó. Lehetne olcsóbb, és egyelőre nem volt olyan gond a mostanival, ami váratlan volt, és anyagilag megéreztem volna, de nem egy megbízható japán autón van. Úgyhogy ezt pedig Lacinak köszönjük szépen. Igen, a párom egyébként PC-s, ő inkább arra költ, hogy azt építgesse, de azon is dolgozik, tehát ez igaz. Nekem konzolom van egy nagyon régi, használtam vettük, és nem játszok vele eleget, mármint úgy értem, hogy nincs kihasználva szerintem. Minden esetre jó, ha ott van, és egy, mit tudom én, valamilyen összejövetele lehet egy kicsit autóversenyezni, vagy fifázni, vagy ilyesmi. Erre tökéletesen megfelelő, én már nem igazán költök arra, hogy játszak. És autó, hát az autó kérdés igen, mindig érdekes, hogy kinek mennyire fontos. Az is fontos-e, hogy hogy nézzen ki, hogy milyen fel van-e tuningolva, hogy milyen hangtechnika van benne. Úgyhogy igen, autóra is rengeteget lehet költeni. Van még válaszunk ebből a kategóriából, nézzük például ezt, minőségi borok, mert ha iszok, akkor már ne tablettás kannást, 7000 alsópolcos szennyt igyam. Minőségi húsok és felvágottak, ez is nagyon fontos, ezt pedig Mark küldte nekünk. Egy következő válasz, Barber. Már ott tartunk, hogy lassan 8-10k, vagyis 8-10 ezer alatt nincs egy normális hajvágás, plusz ne egy Isten szakálvágással kiegészítve, de már annyiszor annyira megszokott dolog, hogy szavak nélkül is tudja a fodrász, hogy miért kell vágni. Ha meg nem mennék, vagy esetleg máshoz, akkor már megcsalásnak érezném. Ezt egyébként Zoli küldte el nekünk, és hát én még nem voltam barbernél, van ismerősem, aki csinálja, lehet, hogy egyszer el fogok menni hozzá, de nekem egy nagyon jó barátom a fodrászom, és tulajdonképpen előbb volt a barátom, mint ahogy a fodrászom lett, úgyhogy gyakorlatilag mindig találkozunk, mondjuk havi egy alkalommal, és akkor egy jót beszélgetünk, miközben hajat is vág. Futócipők és drón, ez pedig egy következő válasz, de név nincsen hozzá, mint ahogy ahhoz az üzenethez sincs, hogy frissen pörkölt specialty kávé. Hát igen, a kávézásnak nagy kultúrája lett. Hamarosan folytatjuk még ezzel a kérdéssel, de hamarosan arra is rátérünk majd, kedves hallgatók, hogy volt-e olyan emléke, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ez itt a Ceglét hangja, hamarosan megyünk tovább.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Ez itt a Ceglét hangja, vegyes vágott adás, a kedves hallgatók, amelyben 4 kérdés is sorra került. Ezek mind olyan kérdések, amit már korábban feltettünk, maradtak benn válaszok, de szeretném, hogy mindenki sorra kerüljön, úgyhogy most bepótolunk vegyesen több kérdést is. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, ezzel megyünk tovább most, és hamarosan áttérünk arra, hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. De először a drága termékek. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy sajt és bár az szolgáltatás, de a Kozmetika Plus műköröm havonta kb. 15 ezer. Igen, az tényleg szolgáltatás, de nekünk az is teljesen megfelelő ebben a kérdésben. Egy óramárkát ír le a kedves hallgató, amit nem mondok el, nem bírom soha otthagyni a kirakatban, ezt egyébként Boton írta nekünk. Nem tudom kiejteni valami francia lábkrém, más, hát ilyen, hogy mondjam, szószokkal foglalkozó H betűs termék, jó minőségű sminktermékek, utazások, sajtok, édesség, illetve ha önkör

0: tehetséges képzésre vesznek fel, akkor azt is muszáj kifizetnem, és még sor alatt nem szerintem napestig, de már ezek gondolata is fáj a bankszámlámnak. Ez is igaz, ez is olyan hozzáállás, hogy igen, közben az ember kicsit sajnálja ezekre rákölteni a pénzt, de mégis megvesszük, lehet, hogy lenne olcsóbb alternatíva, de ezt választjuk, mert egy minőség alá nem tudunk már menni. Gyermekeimnek külön óra, táborok. Azért megkönnyebbültem, mikor a 150 ezer forintos prog táborba nem volt kedvük elmenni. Hú, igen, mikor ezen múlik, mert egyébként megvennéd nekik, és ez nagyon jó fej dolog, de hogyha még sincs kedvük, hát jó, üssek ő, akkor nem fizetem ki azt a 150 ezeret. Ezt egyébként Anna írta nekünk, és köszönjük. Birkenstock lábbelék, autó és annak minden fenntartásával járó összeg. Megengedhetem magamnak, nem erről van szó, de minden egyes tankolás fáj, amikor fejben számolom, hogy a 600 forintos liter benzinnel hány száz méterre jutok el. Bizniszosztályú repjegy, telefon, picit overkill egy Galaxy Ultrára, egy egész havi fizu, bár amúgy baromira megéri 3 év távlatából. Minden másban nagyon tudatos vagyok, még utazások kapcsán is. 2 havi fizetésemből tavaly el tudtam menni minden harmadik héten valahová 1-4 napig terjedőleg. Freedom it is. Ezt pedig Pétertől kaptuk, és köszönjük szépen, és egy utolsó üzenet Katalintól, esztétikai kezelések, elsősorban botox, abból van olcsó helyi, szempillásnál is csinálja, de inkább megyek orvoshoz drágábban. És ezzel zárult a témán, kedves hallgatók, úgyhogy gyorsan átcsapunk egy másikba, ha még érkezne ezzel kapcsolatban a 0635 925 925-re, be fogom olvasni, ígérem. De tehát a következő témánk, amit ma még boncolgatunk, az nem más, mint hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Sulibuliból jöttünk haza a barátnőmmel, épp lekéstük az utolsó buszt. 1 óra séta lett volna éjszaka, erre dudált nekünk egy különjáratos busz, és hazavitt minket. Biztos vagyok benne, hogy megmentett minket az erőszaktól. Sajnos a szüleimet, ha felhívtam, este éjszaka kiakadtak, hogy értünk kell jönniük. Hát nem hiszem, hogy kiakadtak volna, ezt csak én jegyzem meg, szerintem inkább fontosabb a biztonságotok. Egyszer 2 fiatal srác is megmentette az életemet, bántalmazó környezetből menekültem, zavart voltam, eltévedtem egy rossz környéken este. Nem jó buszra szálltam, és megkértem őket a piros lámpánál, hogy segítsenek. Bevittek autóval a városközpontba, nagyon féltem, köszönöm nekik a biztonságot. Sajnos még nem sikerült kilépnem az elnyomó környezetből, de ami késik, nem múlik. Ezt Bogi küldte el nekünk, és köszönjük szépen az őszinteséget, és én kérek elnézést, hogy az, amikor a téma aktuálisan volt, nem került be, de nem volt több időnk, most viszont pótoltuk, reméljük, hogy Bogi hallja, hogy sikerült beolvasni az üzenetét. És nagyon köszönjük még egyszer az őszinteséget, remélem jobbra fordult azóta a dolgod. Mindenképpen figyelje arra, hogy te vagy az első, és hogyha valami nem kerek, nem oké és körülötted, akkor a segítségkérés sem egy utolsó vagy elvetendő dolog. Kedves hallgatók, hamarosan tehát azzal a kérdéssel folytatódik a Ceglét hangja, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: négy kérdést feldolgozó ceglét hangjából az utolsó kérdésünk maradt. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635-925-925-ös vagy kívánság@ceglédradio.hu, de ez inkább azoknak szól, akik hallgatják az adást, nem azoknak, akik küldeni akarnak üzenetet, mert leginkább arról szólt a mai műsorunk, hogy olyan kérdéseket, amelyikből még maradtak benne válaszok, ma bepótolunk, és felolvasok mindenkit, aki már korábban elküldte, persze, hogyha jönne új, igyekszem őt is besűríteni, megyünk is tovább. Két eset jut eszembe, a kínai eladó adott a vásárlásunk mellé egy tök cuki tollat ajándékba, illetve buszmegállóban várakoztam szakadó esőben, elnyő nélkül, és egy szintén buszra váró srác mellettem állt, és fölém is tartotta az esernyőjét. És ezt mondom, kedves hallgatók, hogy nem kell nagy dolognak lennie, az ilyen apróságok tökéletesen elegendőek. Egyrészt azért, hogy elküldjék nekünk, másrészt azért, hogy egy ilyen örök emlék marad, és milyen könnyen eszébe jut az embernek egy ilyen apró kedvesség is, miért ne lehetnénk mindig kedvesek másokkal. A legutolsó éjszakai busszal utaztam haza vidékre. Tél volt, hideg és sötét, már egy ideje én voltam a legutolsó utas, amikor jeleztem, a sofőr előhívott magához, és azt mondta, haza visz. Addig nem indult el, ameddig meg bennem mentem az ajtón, és mosolyogva integettünk egymásnak. Tehát egészen a lakásig vagy a házig vitt téged, és ez is tök jó dolog. Egyébként Dorinától kaptuk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Karácsonyi nagy rohanás, dugó, parkolóban konkrétan a hátam mögött egy fehér autó vészjelzővel várta a családját, én meg szépen lassan, ahogy tolattam ki, nem vettem észre, mert csak jobbra meg balra néztem, belementem. Kiszállok, persze, már mondom is, hogy oké, én vagyok a hülye, mit kell kitöltsünk, sajnálom, stb. A csáva annyit mondott, hagyd csak, céges az autó, full kaszkóval, majd megmondom, hogy még parkoltam valahol, valaki biztos meghúzott, boldog karácsonyt. Ennyi. Ezt egyébként Jenőtől kaptuk, és igazából tényleg mit problémázzunk, főleg karácsonykor, ez senkinek nem jött volna jól, és hogyha ezt így meg lehet oldani, biztos, hogy ismerte a céges viszonyokat az úriember, akkor miért ne lehetne ilyen elegánsan is, és nem pedig egymás fejét, meg nem tudom, egymás családját szidva kiabálni egymással karácsonykor. Sírva a héven hazafelé menet, nem emlékszem már konkrétan mi volt, valószínűleg valami apámmal, mert nem akartam hazamenni, felvételi időszak Covid alatt, úgyhogy a nyomás az még nagyon megvolt. Mindig buszoztam, akkor egyszer mentem hévvel, és akkor derült ki, hogy a buszos kiegészítő jegy a hévre nem jó. Pár forint hiány nem volt nálam elég pénz a jegyre, a szemben ülő nő egy szó nélkül megvette nekem, örülök, hála neki, akkor nagyon sokat jelentett, írja nekünk Iza. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és igen, ezt mondom, hogy elég csak figyelnünk egy kicsit, egymásra nyitott szemmel járnunk, és én is rengetegszer segítek ki embert mondjuk a pénztárnál, hogyha mondjuk aprója hiányzik, vagy ilyesmi, vagy a visszaváltós palackokat néha csak úgy átadom, látom, hogy valaki összegyűjtötte és dobálja be, a nálam lévő 3-4 darabot csak a kezébe adom, hogy dobálja be, és legyen neki plusz 200 forintja ettől. Ezek apróságok, de mégis sokat tudnak jelenteni, és az ember is jobban érzi magát. Ugyanezzel a kérdéssel folytatjuk az utolsó blogban is, kedves hallgatók. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, és remélhetőleg ma tényleg zárjuk ezt a témát.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

A négy kérdéssel is foglalkozó Ceglét hangja mai utolsó blokját hallják, kedves hallgatók. Négy kérdéssel foglalkoztunk, ebben már csak egy van hátra. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? És ha volt, remélem már elküldte nekünk, mert most már tényleg csak olyanok kerülnek sorra, akik már küldtek üzenetet. De hogyha mégis jönne, akkor majd valamilyen úton módon tényleg mindenkit be akarok olvasni. Ez a mai is arról szólt, hogy aki még nem került sorra, az kerüljön sorra. De nézzük az utolsó üzeneteket. Repülőn utaztunk Koppenhágából Bergenbe, és valamiért elbambultuk a kajakocsit a repülőn. Kicsit később oda mentem egy férfi Stewiehoz, ezt én teszem hozzá, hogy Stewardess, illetve a férfi a Stewart, de hogy Stewiehoz, az ezt jelenti, hogy kérhetnék-e két protein szeletet, mondta, hogy hozza. Hozta is, szerettünk volna fizetni, de terminált sem hozott magával, mondta, hogy egészségünkre. Nagyon hosszú napunk volt, és nagyon jól esett. Hát azt elhiszem, igazából apróság itt is, de gyakorlatilag életmentő volt az embernek egy ilyen protein szelet ebben az esetben, és ingyen megkapja, hát ez igencsak jól tud esni. Van még üzenetünk, ambuláns szemműtétem után bementem a pékségbe, mert nagyon rosszul voltam, nem igazán hatott az érzéstelenítés, és eléggé megkínzott az orvos. Fél szemem lekötve, bekékülve, azt hitték a boltban, hogy megvertek, kiválasztottam gyorsan, amit szeretnék, majd fizetéskor az eladó jelezte, hogy nem kell fizetnem, mert olyan elgyötörtnek tűnök, nem akartam elfogadni, de ő ragaszkodott hozzá, jól esett. Hát igen, ahogy mondtam, apróság, de nagyon jól tudnak esni, és mennyire megmaradnak ezek a dolgok. A következő üzenet küldünk, azt írja, Balatonnál nyaraltunk a családommal, lehettem úgy 13-14 éves. Kicsit untam magam, mint a legtöbb kiskamasz, úgyhogy nagyon megörültem, hogy a nyaralóban, ahol voltunk, találtam egy kemping biciklit. Elindultam vele felfedezni a környéket. Egyszer csak elmentem egy nagy csapat hasonló korú gyerek mellett, akik akkor szálltak le egy buszról. Egy perc múlva mentem visszafelé, mikor újra odaértem hozzájuk. Ekkor a tömegből hirtelen elém lépett egy lány, és mutatta a kezével, meg mondta angolul, stop. El sem tudtam képzelni, mit akarhat, de sok időm nem volt gondolkodni, mert el is kezdtem mondani angolul, hogy szimpatikus lettem neki, és szeretné, ha elkísérlem a szállásukig, ami rohadt messze van, még nekik gyalog. Kérdeztem, hogy kell-e a bicikli egy darabon, de azt mondta, hogy nem, csak beszélgessek vele, mert rossz kedve van. Volt vagy fél óra az út, és ez alatt kiöntötte a szívét. Tényleg nem volt jó kedve, nem bírta a többieket, talán lengyelek voltak, valami iskolai szervezés lehetett. Hideg volt neki a tó vize, honvágya is volt, de a végére jobb kedve lett, valamennyire sikerült megvigasztalnom, puszival köszöntünk el, hívott az esti buliukba is, de oda nem tudtam menni, meg is voltam illetődve igazság szerint. Többé nem találkoztunk, de nekem teljesen feldobta a nyaralást, hogy létezik ilyen, hogy valaki kilép elém és megállít, hogy menjek vele. Az a lány a kedves közvetlenségével sokat tanított nekem arról, hogyan kell bánni az emberekkel. És reméljük, hogy ez a műsor is segít abban egy picit, hogy hogyan is bánjunk másokkal. Az utolsó üzenet, ami mára belefér, 17 évesen az akkori toxik barátom ott hagyott a Sziget Fesztiválon egyedül, mert ki kellett jönni a tömegből miattam, mert pánikrohamom volt. Ahogy ott hagyott és egyedül maradtam, random 2-3 külföldi lány odajött hozzám, megöleltek, simogatták, hajam adtak, zsepit és megnyugtattak. Ez tök szép dolog, már az, hogy segítettek, az nagyon nem szép dolog, hogy így ott hagyjuk a másikat, csak azért, mert éppen nekünk bulizni van kedvünk, és nem számít, hogy mi van a párunkkal. Remélem, hogy tanultál belőle, és azóta már máshol jársz, és remélem a kedves hallgatók is tanultak ebből. Viszont még mindig van egy rossz hírem. Sajnos nem fogytak el a válaszaink. Érkezett 2 új is ebből a kérdésből, úgyhogy valamikor ezt be fogjuk pótolni, ígérem. És még maradt olyan is, amit korábban írtak nekünk, úgyhogy ez a téma még egyszer majd folytatódik a Ceglét hangjában. De nem holnap, holnap valami mással jövünk, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Ceglét Rádióval addig is. További jó rádiózást, Vörös Nándi búcsúzik, viszhall! Ceglét Rádió, sok magyar zenével!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához forgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten háromnapos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanzkba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához forgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszttartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: A

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéha vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten háromnapos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanskba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Trendek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ópusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszttartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.